Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

az ma akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem.

0: turista. Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Az időjárásról.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

a képlet. Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegdét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort. És már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, hogy az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos, nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a Kolesz menzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben, kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban. Én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy Szent János, nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az, maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére, kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldje el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra.

az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk. Ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635 92 92-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam vele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlett. Szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téli esítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a kapucsinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is. Hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például, meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az úgy az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azzal a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, ami be bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint volt ott minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezektől a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért ovik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Az az íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 92-ös. Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségviasztást. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a Perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, minimális technikai problémát megoldva, már is szól újra az adás itt a 92-től, reméljük ez így is marad jó sokáig. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, este addig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, hogy mivel folytatódik a jó reggelt Szeglét, azonnal mutatom. Szól azonnal a hírek után, maradjanak vele még egyszer mindenkinek. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
7: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
9: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
10: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
11: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
10: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
11: Egy kattintás és megnyílik a város.
10: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
11: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
10: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
11: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
10: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
12: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
13: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségviasztást. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a Perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a hormuzi szoros ügyében.
12: Az időjárásról.
13: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
12: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak ezért is velem!

0: hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk alapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Duli Metta mindig is azt a benyomást keltette, hogy őszintén a világ felé kitárulkozva éli az életét. A tehetős híresség látszólag mindig kíméletlen őszintességgel mesélt életéről, és úgy tűnt, nem őrizget titkokat. Most az egyik tévén futó Levente klubja című műsorban mégis kiderült, hogy gyakorlatilag évek óta dédelget egy titkot, amiről most Lakatos Levente hatására fellebbentette a fájtlat. De mielőtt rátérnénk a meglepő vallomásra, tudjuk meg Mettától, írja a portál, hogy milyen férfi típus az, aki meghódítja, vagy meghódíthatja a szívét. 10 éves koromban is azt mondtam, hogy nekem azok a pasik tetszenek, kik őszülnek és ráncosak. A pszichológusom szerint ez az édesapámmal való rossz viszonyomra vezethető vissza, bár én ezt másképp látom, hiszen édesapám és édesanyám között 24 év volt a korkülönbség, vagyis úgy nőttem fel, hogy számomra ez természetes, ezért fontos nekem, hogy a párom legyen nálam jóval idősebb. Ők tetszenek, ők mozgatnak meg, kezdte a stúdióban a Duli Metta. Lakatos Levente ezen a ponton ledobta vendégére az atombombát, mivel kamerák előtt mondta ki, hogy Metta jó ideje párkapcsolatban él. Bum, erre nem számítottam. Nos, ő oda költözött hozzám Tihanyba. Értette, hogy nekem az a hely a szívem csücske, és azt is, hogy én ott vagyok boldog. Azt mondta, hogy ő pedig akkor boldog, ha én az vagyok. 4 éve tart ez a kapcsolat, erősítette meg a műsorvezető leleplező állítását Duli Metta, ezzel pedig elgondolkodtatta Leventét. Mikor is volt a nagy, amiben szerepeltél 4 éve, kapta meg a jogos kérdés Metta, aki meglepő választ adott. Igen, 4 éve volt a forgatás, és éppen ő vitt engem a villában. Adtunk egymásnak egy puszit, majd ott hagyott. Egyáltalán nem volt féltékeny, egyáltalán nem olyan típus, és én sem vagyok az. Nem is értem a féltékenységet. Mindenkinek megvan a saját élete, miközben egy szuper egységet is alkotunk. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ennyire a tenyeré hordoz és ennyire szeret. Mindenben támogató és azon dolgozik, hogy engem minél jobban felemelhessen. Azt hiszem, hogy soha senkit nem szerettem annyira ezen a világon, mint őt, jelentette ki határozottan a fiatal híresség. Lakatos Levente tehát tudott Metta titkáról, így nem is nagyon firtatta, hogy eddig miért nem beszélt nyilvánosan az évek óta tartó kapcsolatáról. A Bors azonban rákérdezett. Azt gondolom, hogy a magyar nyelv igencsak beszédes, és van is erre egy csodálatos szavunk, ez pedig a magánélet. Az a típus vagyok, aki fesztelenül kimondja azt, amit gondol, de úgy voltam vele, hogy az életem ezen szeletét megtartom magamnak, vagyis magunknak. Hogy ki a párja Duli Mettának, én azt nem tudom, de van egy sanda gyanúm ez esetben is. Biztos valami tehetős vállalkozó. A borsonline.hu lehet, hogy még ezt is kiderítette. Most folytatjuk Da

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, lapszemlével, egészen pontosan a nemzetisport.hu oldallal. Mint ismert, Paraguay jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 11-esekkel kiejtette Németországot. A találkozót követően Havertz a szurkolóktól kért elnézést, még Julian Nagelsmann a jövőjéről beszélt, hogy mit mondott, ez is kiderül a portálról. Marokkó 11-esekkel búcsúztatta a legjobb 32 között Hollandiát a labdarúgó világbajnokságon. Az oranya így már 2006 óta nem kapott ki rendes játékidőben VB meccsen, de ez alig ha igaz, mert hogy ugye kiest, ahogy már említettem, 11-esekkel. A Paks futball csapatának vezetőedzőjével Bognár Györggyel készítettünk interjút, írja a nemzetisport.hu oldal. Az előző idényt bronzérmesként záró együttes szakvezetőjét az egészségi állapotáról is kérdeztük, hiszen az előző bajnokság befejezése után kapott tért protézist. Már rá tudok lépni a lábamra, elhagytam a mankót, 2-3 hónap múlva teljesen rendben leszek. Ami a csapatot illeti, visszatértek az előző idényben kölcsönadott játékosok, lassan majd le is kell szűkíteni a keretet 28 tagúra. Bognár György tudja, a lehető legerősebb riválist kapták a konferencia ligában.

0: kosárlabdában, ám vallja, a Paksnak rangot jelent, hogy a Panathinaikos ellen lépett pályára. Bognár Györgyel készült el egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. A 2023-as VB-n a finn férfi válogatott másodedzőjeként dolgozó Mikko Larkas lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új edzője. A tréner az előző idényben a lengyel Trefl Sopottal kupát nyert, szuperkupa döntőben szerepelt, a FIBA Európa kupában a második csoportkörbe jutott. Az olajbányásszal gyorsan ment a megegyezést, én is, a klub is mielőbbi megállapodást szorgalmaztunk, ősszel a FIBA Európa kupában szerepel, melynek lebonyolítása a megváltozott hatos csoportokban 10 garantált meccse van a csapatoknak, de még hogy lesz egy szerencsénk a sorsolásnál, az előzőnél gyorsabb csapatot szeretnék építeni, az egyszerű és gyors játék híve vagyok, melynek alapja az agresszív védekezés, ezt mondta tehát Mikko Larkas, a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új edzője. Sok más mellett ezzel a sztorival is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: ember.
1: Kedves hallgatók, reklámokkal folytatjuk most, aztán meg persze a friss infókkal, utána meg a kiváló slágerekkel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
7: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségviasztást. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében.
3: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: It's beautiful, things that I...
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A jó reggelt szegítet azonnal folytatjuk dalokkal, a mikrofonnál Süveges András. Nem sokára visszatérek, programokat ajánlok, és mondom azt is, hogy milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is tartsanak velem.
2: Jó reggelt, Ceglét!

0: a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idejére lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hideg front érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hallgatok, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása? Azonnal mutatom. A hírek után azonnal ez a közös ismerős szó. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és vanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd Rádióban.
7: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást. Olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Elkezdődött a dinnye szezon. Már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
3: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszak torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggelt Szegédet dalokkal folytatjuk, milyen meglepő, nem? No, és persze a csillagok üzeneteivel. Mindjárt jön a napi horoszkóp, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt!

És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ne engedj a nyomásnak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, amikor siker éri az embert, az öröm után már a második gondolat, az aggódási lehet, hogy vajon meddig marad meg ez a kivételes helyzet, és mikor alakul úgy a sorsunk, hogy ismét visszakerülünk oda, ahonnan jöttünk. Te feleslegesen aggódsz, mivel a te sikereid megalapozottak, és pontosan emiatt tartósak is lesznek. Örülj, légy büszke, és ne gondolj másra. Bika, ma egy téged érintő vagy érdeklő dologgal kapcsolatosan friss információkhoz juthatsz egy baráton vagy egy ismerősön

0: Kell messze menned, úgyhogy élvezd ki a napot és az estét, jutalmazd meg magad a kellemes órákkal, hisz megérdemled. Oroszlán, az, hogy mostanában szinte minden sikerült, még nem jelenti azt, hogy a jövőben is mindig ugyanígy lesz. Így az optimizmus és a lelkesedés mellett fordíts figyelmet arra is, hogy egy későbbi esetleges probléma esetén se kelljen aggódnod sem a pénzügyeid, sem pedig a szeretteid miatt. Légy előrelátó, ne akkor kapkodj, amikor már késő. Szűz, ne csak a kemény munkán és a szoros időbeosztáson járjon az eszed, hanem azon is, hogyan jutalmazd meg önmagadat a teljesítményért. Mi értelme van a munkának, ha nem élvezhetjük annak gyümölcsét? Ne utasíts hát el ma egy lehetőséget, ami alkalmat ad arra, hogy hamarosan egy kicsit élvezd is az életet, ráadásul azzal, azokkal, akiket a legjobban szeretsz. Merj élni és lazítani. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma egy eseményen vagy egy társaságban intenzív beszélgetések, építő viták és pezsgő élet vár rád, már ha nem hagyod ki a lehetőséget, ami előtted áll. Nem maradj hát otthon semmiképpen semmivel, nem csak ezek, hanem egy váratlan és izgalmas találkozás is megédesítheti a mai napodat, amely tele lehet izgalommal és talán egy kis vágyjal is. Skorpió, ma ügyelj arra, hogy megadd a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értetek egyet a világ dolgait illetően, de emiatt kár is lenne rossz viszonyt ápolni vele. Ha pedig így teszel, ugyanezt várhatod el visszafelé is. Különbözőek vagyunk és eltérően látjuk a világot, pont ettől lesz olyan színes körülöttünk a valóság. Nyilas, a megérzéseid ma is kiválóan működnek, majd különösen akkor, amikor egy közelgő utazással kapcsolatos ajánlat felől kell döntened. Legyen hát bármilyen kedvező is, amit találsz, ha úgy érzed, valami nem stimmel körülötte, ne dönts elhamarkodottan. Olvasd el aprólékosan az apró betűs részt, és ott kiderül majd, mi a dolog fonákja. Bak, majd elég pozitív kicsengésű nap elé nézel, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a dolgok, melyeket végzel, sikeresen alakulnak, hanem abban is, hogy a körülötted lévőkkel, legyen az a család vagy a barátok, igencsak simán alakul a viszonyod, egy valakit kivéve, de ma talán még vele sem kellene törődnöd, hiszen nem tud neked ártani. Vízöntő. Ma lelkesnek és optimistának érezheted magadat, hiszen a dolgaid jól haladnak, és a közeljövőben sem várható semmi, ami meg tudná akasztani azt a jó sorozatot, amelyben benne vagy. Élvezd ki a mai nap örömeit is, de közben az agyad egy szegletében ne feledkezz meg arról, mindezt magadon kívül kinek a hathatós támogatásával élvezheted. Ő az, aki minden helyzetben ott van melletted és támogat. Éreztesd vele a háládat. És végül halak. Ma egy hír vagy esemény hatására szinte csak is egy téma köti a figyelmedet, és talán legszívesebben minden más figyelmen kívül hagynál körülötted. Nem biztos azonban, hogy a környezeted minden tagja egyformán örülne ennek, így ha nem akarsz feszültséget magad körül, igyekezz egyensúlyt tartani a dolgok között. Mára ezt üzették a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. FM 92.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban már is folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán jövök vissza majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: A Ceglid Rádióban.
2: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynök akták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást. Olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Süveges András, így lesz ez este a ti kisebb-nagyobb megszakításokkal a jól megszokott módon. A reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programajánlóval, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhő szakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

Ma ne a tévét nézd, a szónokon a kamera, de sztornó. Korhatár karika, no, no. Nincs galiba, pedig az pornó.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Deep in your love, ez a címe, a szeretnek, ezt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapítójogai gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is. Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak. A kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot.
3: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sport. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, úgyhogy ezért is tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, egészségünkre című rovatunk egy régebbi adásának ismétlése szól, de a téma azt gondolom, hogy most is aktuális. Részletek azonnal a riporter Szatmár Gábor.
1: Rádió.
7: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 24. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni. Itt van velem a telefonvonalban. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő. Szervusz.
8: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
7: Ugye elkezdtünk a veséről, a vesekőről beszélgetni az elmúlt részben, és megegyeztünk, hogy azért van még ebben a témában egy kis tartalék, mert hogy a vesének nem csak ez az egy megbetegedése lehet, úgyhogy megegyeztünk, hogy tovább vesézzük ezt a témát, mert van miről beszélnünk, és a vese egyéb más krónikus megbetegedéseiről is érdemes szólnunk, ezek tüneteiről, kezeléséről, stb. Többi, úgyhogy szerintem sok hasznos információval gazdagodhatnak majd a kedves hallgatók. Tehát azért a vese egy ilyen problémás szerv igazából?
8: Egy nagyon becsapós szerv tud lenni a vese, és szerintem úgy kevésbé szoktunk rá figyelni, és ennek az lehet az oka, hogy a vese, hogyha elkezd idézőjelben krónikusan megbetegedni, tehát ez a krónikus vesebetegség elindul az emberi szervezetben, nagyon-nagyon későn fog tünetet okozni. Aha. Azt szoktuk mondani, hogy ha nem ilyen köves betegségről vagy gyulladásról van szó, hanem erről a krónikus vesebetegségről, akkor ez nem fáj. És ugye éppen ezért nem viszi el az embert az orvoshoz, és ezért nekünk szűrnünk kell erre, nekünk ezt követnünk kell, nekünk keresnünk kell ezeket a betegségeket.
7: Fó, és ennek mi a útja, módja, vagy egyáltalán úgy rendszeresen járjunk el veseszűrésre, azért mégiscsak, vagy...
8: Nem célzottan veseszűrésre, én azt gondolom, hogy az egészségtudatos magatartáshoz az hozzátartozik, hogy mondjuk évente legyen egy vérvételünk. Ez akkor is, hogyha teljesen egészségesnek érezzük magunkat, hiszen pont ez lesz a szűrővizsgálatoknak a

0: lényege, és nagyon-nagyon sokáig, hogyha én már látom a laborban, hogy a veseértékek romlanak, úgy mondjuk, hogy a vesefunkció beszűkül, kezd beszűkülni, kezd romlani a vesének ez a kiválasztó, ez a méregtelenítő feladata, az már nagyon korán megmutatkozik a laborban, igen, és tünetek ezzel nagyon későn fognak jelentkezni, tehát beszélhetünk mi egy 20-30 éves idézőjelbe betegség lefolyásról is, és csak mondjuk 25 év múlva fog megmutatkozni tünetekben. De hogyha nem is ilyen szélsőségesről beszélünk, egy krónikus vesebetegség mindenképpen több éves, akár évtizedes lefolyású, és ezt igazából az elején, a kezdeti időszakban csak laborvizsgálattal tudjuk ellenőrizni. Tehát, hogyha a házi orvosunk vagy a kezelő orvosunknál megjelenünk, és azt mondja, hogy fú, hát milyen ritkán jár ide, azért csak nézzünk egy labort, ezt nagyon helyesen teszi, mert így kap egy képet arról, hogy hogyan működnek a szerveink, például a vesénk.
1: Igen, igen. És hogyha mindezt elhanyagoljuk mégiscsak, milyen tünetek lehetnek először, amik jelentkeznek?
0: Ez is egy picit összetett kérdés, mert és nem fogok rá tudni csak egy mondattal válaszolni. Ugye úgy kell tekintenünk az egész emberi szervezetre, mint rendszereknek az összehangolt működésére. És hogyha ebből mondjuk az egyik rendszerem, most adott esetben a vesém, ami ugye a kiválasztó rendszer, elkezd szépen lassan romlani, az ezzel párhuzamosan nagyon sok más betegséget is magával fog vonni. Aha. Például a folyamatban még lehet, hogy el sem érek addig, hogy teljesen tönkrement a vesém, de már magas lesz a vérnyomásom, de már szívérendszeri betegségek fokozottan fordulnak elő. És sajnos van egy olyan klinikai tapasztalat, hogy statisztikai adatok is ezt alátámasztják, hogy a legtöbb krónikus vesebeteg, aminek ugye a végállapota az a dialízis, a vesepótló kezelés lenne, nem érik meg ezt az állapotot, mert előbb kapnak infarktust, vagy sztrókot, mert menet közben ennyire elmeszesedik az ér, egy folyamatos gyulladásos folyamat áll fönn. Úgyhogy emellett egyébként egy vérszegénység fokozott kockázata is kialakul, és egy nagyon súlyos csontritkulás alakul ki, és van, hogy ezek fognak előbb panaszt okozni. Mondjuk egy 65-70 éves embernél mondjuk nem gondolunk arra, hogy csak egy picit megbotlik, és comnyaktörést szenved, vagy a csuklója eltörik, és hogy hát miért, nincsen rá semmi oka, lehet, hogy ott már az elmúlt 20 évben egy krónikus vesebetegség alakult ki, ami egy fokozott csontritkuláshoz fog vezetni. Komplexen kell gondolkoznunk, de hogyha ezt mind-mind leszedjük, és csak a vesére figyelünk, akkor azt látjuk azokon a végstádiumú vesebetegeken, akiknek teljesen tönkrement a veséjük, hogy vizenyősödik a bokájuk, nehéz légzésük van, mert ugye annyi vizelet már nem tud eltávozni, és nem csak a vizelet mennyisége, hanem a minőség, a méreganyag sem. Tehát valakinél zavartságot, ilyen szürke elszíneződést, és egy általános rosszul létet tud okozni, és abban az esetben, ha mondjuk a mi kálium szintünk is érintett, akkor akár szívritmus zavart is. De még egyszer mondom, azért érdemes ezt így sokkal korábban észrevenni, mert sokkal előbb fog más betegség kapcsán problémát okozni ez nekünk.
1: Igen. És ennek a kezelési módjai azért kéznél vannak? Tehát, hogyha ezt észreveszik mondjuk akár egy vérvétel után, a laborvizsgálat után, akkor még időben be lehet avatkozni és ezeket a folyamatokat lassítani vagy megállítani?
0: Igen, és pont ez a cél, és pont ez a törekvése az orvosnak ilyenkor. Mindenek előtt nagyon fontos lesz. Tehát általában azért nem csak vesebetegségről van ilyenkor szó.
1: Persze.
0: Van mellette általában egy cukorbetegség, egy magas vérnyomás, egy reumatoid artritis, tehát más betegségek is így szépen összegyűlnek azért mondjuk 50 év fölött átlagban, azért egy-két krónikus betegséget összegyűjt az ember, és az egyik feladat ilyenkor az, hogy minden gyógyszert olyan dózisban adjunk, ami nem fogja bántani a vesét. Tehát nagyon fontos az, hogy lehet, hogy én mondjuk korábban savcsökkentőt kétszer szedtem reggel és este nagy dózisban, De mondjuk eljutottunk arra a szintre a vesémmel, hogy már nem bírom ezt az adagot, ártani fog ez a dózis a vesének, és akkor le kell csökkenteni. Tehát az egyik törekvés az mindig, hogy az aktuális vese működéshez illesszük a gyógyszerek adagját. A másik dolog meg, most már azért vannak olyan gyógyszerek, nagyon jó gyógyszerek, amik igazoltan javítani tudják picit ezeket a vesefunkciós értékeket, illetve ennek a romlását lassítják.
1: Igen, igen. Hú,
0: a vizsgálapot az ugye a vesepótló kezelés lesz, az a dialízis, amikor már sajnos semmilyen gyógyszeres módosításra, beavatkozásra nem tudunk sajnos
1: mitenni. Igen, igen.
0: És egyébként nagyon sok embert érint, és azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon úgymond aluldiagnosztizált betegség, tehát valójában sokkal-sokkal több embert érint, mint ahogy mi azt gondoljuk, mert hogy egyébként a kor előre haladtával egy ilyen természetes vesefunkciós romlás is megjelenik.
1: Igen, de akár fiatalkorban is lehet ezzel probléma, hát ismerek személyesen olyan embert, aki vesetranszplantáción esett át egészen fiatalon, és most kiváló sportoló, nem tudom, hogy hallottál már róla itt Cegléden, Velkei Ádámról van szó.
0: És, igen, hallottam.
1: Igen, igen, ugye, tehát a transzplantáció sem megoldás ilyen esetben?
0: Nyilván attól függ, hogy miért. Tehát, hogyha valakinek mondjuk van egy ilyen genetikai betegsége, például nem annyira ritka, de policisztás vesebetegség, és ez azt jelenti, hogy ugye ciszták alakulnak ki a vesén, ami a normális szövetet elnyomja, és hát előbb-utóbb transzplantációra kerül a sor. Hogyha ez egészen fiatal korban van erre szükség, akkor azért minden más szerv jól működik.
1: Igen.
0: Akkor ugye ez a transzplantált vese egy olyan szervezetbe fog kerülni, ahol jól működnek. De nyilvánvalóan, hogyha valaki később már sok-sok társbetegséggel jut el arra a szintre, hogy transzplantációra kerül a sor, akkor akár a kilöködésnek, akár a nehezebb gyógyulásnak sokkal nagyobb a rizikója. Hát ez a transzplantáció, valaki minél fiatalabb, annál jobbak a kilátások.
1: Persze. Igen, igen, igen. Tehát tulajdonképpen azért akkor a lényeg az, hogy ez a évenkénti, legalább évenkénti egyszeri laborvizsgálat azért akkor is jót tesz, akkor is szükséges, hogyha amúgy nagyon strammul és remekül érzem magam?
0: Pontosan, és emellett nem csak egy vérvétel, hanem egy vizeletvizsgálat is legyen, ugyanis egy vizeletvizsgálatból nagyon-nagyon sok hasznos információnk tud lenni, akár a vese működéssel kapcsolatban is.
1: Igen, nem is gondolta volna az ember, hogy a vese ennyire központi szerepet tud játszani, és annyi mindenre kihat, de hát ugye ti orvosok tudjátok, hogy ez az egész szervezet olyan, ott minden egyes sejtnek szinte nagyon-nagyon fontos szerepe van, nemhogy egy-egy szervnek, tehát igen, igen. Oda kell figyelni magunkra, és érdemes odafigyelni, mert nagyon sok bajtól megóvhatjuk önmagunkat.
0: Így van, és nagyon jó, hogyha már akkor figyelünk erre, amikor még nem érzünk semmilyen tünetet panaszt magunkon, úgyhogy igen, évente egy nagy laborvizsgálat az egészségtudatossághoz hozzátartozik.
1: No, hát akkor legyen most ez a tanulság, hogy tovább vesézzük ezt a témát, az majd kiderül, de egyéb más témák is vannak nyilván, hiszen a szervezet valóban egy nagyon összetett rendszer, és ennek minden egyes eleme nagyon fontos szerepet játszik. Nem véletlenül vannak bennünk ezek a szervek, és ezek a sejtek, meg stb. Úgyhogy lesz miről beszélnünk a következő részekben is. Úgyhogy az Egészségünkre című sorozatunk 24. részét zárjuk ezzel. Ne örösteljék nyugodtan, ha jól is érzik magukat, évente egy-egy laborvizsgálat biztos jót tesz, ebben tudnak segíteni ugye nyilván a házi orvosok is, egy beutalóval vagy valami, és akkor azért egy picit jobban látjuk azt, hogy mi történik bennünk a mi szervezetünkben. Jól érzem?
0: Így van, így abszolút ezt képviselem én is, és mindenkit erre bátorítok.
1: No, hát akkor legyen ez a mai adásunk tanulsága. Dr. Szabó Ivetnek nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást és a jó tanácsokat, és akkor innen folytatjuk majd a jubileumi 25. részben is, hogy milyen témával, az majd addigra kiderül. Ivet, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok!

0: Most folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet a legfrissebb infókkal, utána meg visszatérek a dalokkal. Jó rádiózást kívánok!
1: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapítójogai gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is. Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak. A kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot.
2: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kedves ébredezést a nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok. Reklámok után folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt pedig programajánlóval. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónuszt szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: reggelt ért, kedves hallgatók, a jó reggelt Szeglét. Indul a plusz-minusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Billie Eilish énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, home staginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
10: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság. Akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba.
2: Az időjárásról.
10: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Ceglédia kedvenc dalaival folytatódik a Plusz mínusz kettő. Hamarosan pedig visszatérek, és foglalkozok a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével. Ezért is maradjanak velünk.
0: Ceglédia.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Kedves hallgatók, hogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság híreivel foglalkozunk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban érdekességekkel. Leginkább most például egy állati sztorival, a futball világbajnokság nem hivatalos kabalájává vált a Merlin nevű házikacsa, aki ez a vált világhírűvé, hogy a nyitőmérkőzés után mexikói mezben totyogott az utcán ünneplő szurkolók között Mexikóvárosban. A Merlinről készült fotók és videók azonnal vírusszerűen terjedtek el a közösségi médiában, és a kacsa azóta a világbajnokság egyik sztárjává vált. Merlin óriási népszerűségét jól mutatja, hogy Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn a hivatalában fogadta Merlint és gazdáját, hogy velük fotózkodhasson. A kacsát az elnök szokásos reggeli sajtótájékoztatójának kezdetén terelgették fel a színpadra, majd helyet foglalt ott, ahol általában miniszterek és tisztviselők szoktak ülni. Merlin nem zavartatta magát, néhány alkalommal még hápogott is. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt lehetünk az elnökkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy ön előtt állhatunk, és hogy az egész világ láthatja Mexikó gyönyörű oldalát, mondta Carla Gomez, Merlin gazdája. Gomez arról is beszélt, hogy szeretné Merlint bejegyzett védjeggyé tenni, és hogy a kacsa újdonsült hírneve segíthet a családjukon, különösen a legidősebb fián, aki mentális betegséggel küzd. Gomez egy utcai árus, aki vizet és üdítőket árul. A sajtótájékoztatón büszkén mutatta be családját, és úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk Mexikó dolgozó rétege. Mellette voltak a fiai, a 22 éves Carlos és a 14 éves Christian, akik iskola után sem pihennek, hanem minden nap segítenek neki az áruk eladásában és a csomagok cipelésében. Merlin 2 éves, mármint ugye a kacsa, és az egyik vásárlójuk ajándékaként került a családhoz. Gomez azt mondta, Merlin a kis vállalkozásuk főnöke. Elmondása szerint nagy gondot fordítanak az étrendjére, apró halakat és tücsköket adnak neki, vasárnaponként pedig húsos takót is kap, számolt be erről az egyik hírügynökség. Sheinbaum elnök a részletek közlése nélkül annyit mondott, hogy Merlin családja támogatásban fog részesülni. Ma elhoztuk azt a családot, akiknek Merlin a házi kedvencük, mert ő a világbajnokság szimbólumává vált. Annak a jelképévé, amit a mexikói családok képviselnek. Ez mindennél előbbre való. Ez az, amit ma a világ Mexikóból lát, mondta Sheinbaum. Erről is ír jó pár portál, azaz Merlinnel is foglalkozik egy csomó híradás. Mi is foglalkozunk még érdekességekkel egy kicsit később.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívül erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben az már pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a Müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, az akkreditációs kártyákon, kerítéseken vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi stadion, ahol a divatmárka jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi's logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi's annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlettel logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profilképét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopolt képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a The Look Company és a Awesome Alive ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet.
1: FM

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a labdarúgó VB-ről. Az idei világbajnokság talán leggyűlöltebb újítása az időjárástól teljesen függetlenül kötelezően elrendelt, ráadásul hidratációs szünetre átkeresztelt reklámivószünet. A csapatok nagy része ezt némi frissítés mellett főleg taktikai eligazításra használja, de a norvégok a keddi Irak elleni meccsükön jégzserével megpakott mellényt húztak játékosaikra. Minek? Jó, a norvég nyárhoz képest már kánikula volt a Massachusetts-i Foxborough-ban, de valójában este fél hét körül kimondottan kellemes, inkább késő tavaszias 24-25 fok lehetett a stadionban, aminek ráadásul az árnyékos oldalán volt a kis pad. A sporttudomány jelen állása szerint a norvégok nagyon is bölcsen döntöttek a jegeléssel. A Helsinki Sportorvostudományi Klinika a Hula 7 a tárgyban született tanulmányt összefoglalva arra jutott, hogy az olyan szakaszos megterhelést jelentő nagy állóképességet igénylő sportoknál, mint amilyen a futball is, a sportoló testének verseny közbeni hűtése átlagosan akár 9,3%-kal is növelheti a teljesítményét. Ha a norvégok már a meccs előtt még az öltözőben is erőhűtötték magukat, az a tanulmány szerint további átlag 5,7%-os teljesítményjavulást hozhatott. A Georgia Egyetem sporttudományi szakának kutatói már egy 2003-ban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy az előhűtés javítja a teljesítményt a kísérletükben 32 fokos hőségben. 5 kilométeres távon átlag 13 másodperccel jobb időt értek el, és a táv kétharmadában jobb tempóban is futottak a futók, ha a bemelegítésnél jégzselés mellényt viseltek, és a szívritmusok is lassabb volt. A Hiroshima-i Egyetem kutatóinak egy szakfolyóiratban megjelent tanulmánya szerint a fizikai megterhelés közbeni hűtés gyorsan enyhíti a hőség okozta kellemetlenségeket, így a sportoló tovább tudja megerőltetni magát, mielőtt úgy érzi, hogy túlhevült volna. És hogy miért jégzselével pakolt mellényeket használtak? A testhőmérséklet menedzselésénél a maghőmérséklet csökkentése a legfontosabb, amit hatékonyabban lehet elérni, ha minél nagyobb felülete hűtik a testet. Az arc-nyak hűtése ugyan gyorsan javít a hőérzeten, de elenyésző hatása van a teljesítményre. Az akkor fontos, ha egy játékost már a rosszulét kerülget a hőségtől. A lábak hűtése viszont a focisták esetén ellenjavalt. Bár összességében a futball hosszú távon megerőltető, a focisták gyakran csak sétálgatnak a pályán, amiből aztán hirtelen kell rövid sprinteket futniuk. Ez esetben hiába jelentene potenciális nagy hűthető felületet, a lábjegelése túlhűthetné az izmokat, csökkentve a focisták robbanékonyságát.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon több felé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idejélet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már több felé csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglédrádió!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy még slágerrel startol a mai plusz-minusz kettő második felvonása. A friss információkat követően azonnal játszom majd a Wonderful Life című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Tojásleves, A menü szárazbab főzelék sertéspörkölttel, B menü pásztortarhonya savanyúsággal, Extra menü mátrai borzas kajázmirizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefon számon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
3: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
7: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
8: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság. Akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot.
7: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Tartsanak velem, játszok dalokat. A Ceglédiek kedvencei. Nem sokára pedig elárulom, mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a Jó reggel Cegléd című műsorról, hiszen ott én ezt már megtettem. Napi horoszkóp hamarosan, tehát tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 óra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perctől a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ne engedj a nyomásnak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, amikor siker éri az embert, az öröm után már a második gondolat, az aggódási lehet, hogy vajon meddig marad meg ez a kivételes helyzet, és mikor alakul úgy a sorsunk, hogy ismét visszakerülünk oda, ahonnan jöttünk. Te feleslegesen aggódsz, mivel a te sikereid megalapozottak, és pontosan emiatt tartósak is lesznek. Örülj, légy büszke, és ne gondolj másra. Bika, ma egy téged érintő vagy érdeklő dologgal kapcsolatosan friss információkhoz juthatsz egy barátom vagy egy ismerősön keresztül. Mielőtt azonban mindezek alapján bármit is tennél, nézz utána alaposan mindennek, mivel van esély arra, hogy az információk egy része hiányos. Ikrek, ha a munkahelyedről és a szeretteidtől pozitív visszajelzéseket kapsz, és a bankszámlád is egyre növekszik, akkor valószínűleg teljesen hiába akar bárki is meggyőzni arról téged, hogy rossz úton jársz. Hallgass meg hát a véleményét az illetőnek, de ne engedj a nyomásnak, mely alá téged akar helyezni. Lehet, hogy a saját pecsenyéjét sütögetné az illető, csak éppen a te nehezen megkeresett pénzedből. Rák, ha sikeres napokon vagy túl és jó munkát végeztél, esetleg még szerencséd is volt, akkor igazán itt az ideje egy kis kikapcsolódásnak is. Ma ráadásul a társaságért sem kell messze menned, úgyhogy élvezd ki a napot és az estét, jutalmazd meg magad a kellemes órákkal, hisz megérdemled. Oroszlán, az, hogy mostanában szinte minden sikerült, még nem jelenti azt, hogy a jövőben is mindig ugyanígy lesz. Így az optimizmus és a lelkesedés mellett fordíts figyelmet arra is, hogy egy későbbi esetleges probléma esetén se kelljen aggódnod sem a pénzügyeid, sem pedig a szeretteid miatt. Légy előrelátó, ne akkor kapkodj, amikor már késő. Szűz, ne csak a kemény munkán és a szoros időbeosztáson járjon az eszed, hanem azon is, hogyan jutalmazd meg önmagadat a teljesítményért. Mi értelme van a munkának, ha nem élvezhetjük annak gyümölcsét? Ne utasíts hát el ma egy lehetőséget, ami alkalmat ad arra, hogy hamarosan egy kicsit élvezd is az életet, ráadásul azzal, azokkal, akiket a legjobban szeretsz. Merj élni és lazítani. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma egy eseményen vagy egy társaságban intenzív beszélgetések, építő viták és pezsgő élet vár rád, már ha nem hagyod ki a lehetőséget, ami előtted áll. Ne maradj hát otthon semmiképpen semmivel, nem csak ezek, hanem egy váratlan és izgalmas találkozás is megédesítheti a mai napodat, amely tele lehet izgalommal és talán egy kis vágyal is. Skorpió, ma ügyelj arra, hogy megadd a tiszteletet valakinek, akivel talán nem értetek egyet a világ dolgait illetően, de emiatt kár is lenne rossz viszonyt ápolni vele. Ha pedig így teszel, ugyanezt várhatod el visszafelé is. Különbözőek vagyunk és eltérően látjuk a világot, pont ettől lesz olyan színes körülöttünk a valóság. Nyilas, a megérzéseid ma is kiválóan működnek, majd különösen akkor, amikor egy közelgő utazással kapcsolatos ajánlat felől kell döntened. Legyen hát bármilyen kedvező is, amit találsz, ha úgy érzed, valami nem stimmel körülötte, ne dönts elhamarkodottan. Olvasd el aprólékosan az apró betűs részt, és ott kiderül majd, mi a dolog fonákja. Bak, majd elég pozitív kicsengésű nap elé nézel, és ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy a dolgok, melyeket végzel, sikeresen alakulnak, hanem abban is, hogy a körülötted lévőkkel, legyen az a család vagy a barátok, igencsak simán alakul a viszonyod, egy valakit kivéve, de ma talán még vele sem kellene törődnöd, hiszen nem tud neked ártani. Vízöntő. Ma lelkesnek és optimistának érezheted magadat, hiszen a dolgaid jól haladnak, és a közeljövőben sem várható semmi, ami meg tudná akasztani azt a jó sorozatot, amelyben benne vagy. Élvezd ki a mai nap örömeit is, de közben az agyad egy szegletében ne feledkezz meg arról, mindezt magadon kívül kinek a hathatós támogatásával élvezheted. Ő az, aki minden helyzetben ott van melletted és támogat. Éreztesd vele a háládat. És végül halak. Ma egy hír vagy esemény hatására szinte csak is egy téma köti a figyelmedet, és talán legszívesebben minden más figyelmen kívül hagynál körülötted. Nem biztos azonban, hogy a környezeted minden tagja egyformán örülne ennek, így ha nem akarsz feszültséget magad körül, igyekezz egyensúlyt tartani a dolgok között. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idejére lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hideg front érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok, sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Hölgyek és urak, fiatalok és örök, fiatalok, a délelőttnek vége. A délután mindjárt indul, nálunk mutatom, hogy mivel. Reklámok után friss infókat követően Ray Dalton egyik muzsikáját játszom. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszullét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Az egészségügyi dolgozók közösségi média használatáról és online kommunikációjáról adott ki etikai állásfoglalást az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara, írja a Telex. Az iránymutatás szerint a szakmai tájékoztatásnak hitelesnek, tudományosan megalapozottnak és tárgyilagosnak kell lennie, miközben továbbra is kötelező a betegjogok, az adatvédelem és a titoktartás betartása. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a közösségi médiában nem lehet diagnózist felállítani vagy betegeket kezelni. Az etikai szabályok megsértése pedig eljárást vonhat maga után. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk.
7: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmese között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a dalokkal, a kiváló közös ismerősökkel, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június utolsó napjával, 30-ával. Tartsanak velem!

0: kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd

0: hallgatók, június 30-a van, tehát a mai napon a pálok ünnepelhetnek, de aggatóink köszönhetik Emilia, Bács és Ditta nevű ismerőseiket is. A pál a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kis termetű férfi. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Füleljenek rám ezért is.
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 51 éve ezen a napon házasságot kötött Cher és Greg Allman. Cher és a néhai rock legenda Las Vegasban házasodott össze, mindössze néhány nappal azután, hogy Cher kimondta a válást Sonny Bonótól. Kapcsolatuk viharos volt. Cher már 9 nappal az esküvő után beadta a vállópert Allman drog problémái miatt, ám végül kibékültek, és házasságuk egészen 1979-ig tartott. Ezért is jön egy Cher dal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM

0: Hozz zenészek, akit nevetnek kell még említenem. 1943-ban látta meg a napvilágot Florence Ballard, amerikai énekesnő, a The Supremes énekeseinek egyike. Ballard 3 éven át küzdött alkoholizmussal, depresszióval és a szegénységgel. Zenei visszatérésre tett kísérletet 1976. februárjában, de 32 éves korában szindrómában meghalt. Halálát egy kritikus a rockzene egyik legnagyobb tragédiájának nevezte. Ballard volt az első nő, akit posztumus beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be a Supremes tagjaként 1988-ban. 1953-ban látta meg a napvilágot Hal Lynch, angol gitáros, a Dire Straits tagja. A fiataloknak mondom csak, egy brit rock együttesről van szó, melyet Mark Knopfler énekes-gitáros alapított 77-ben. Az első formáció további tagjai voltak David Knopfler, John Elsie és Pig Withers. Bár az együttes a punk fénykorában alakult, mégis a klasszikus rockzene keretein belül működtek, olyan lecsupaszított hangzással, amely a modern, az aréna rock túlprodukáltságába beleunt hallgató közönségnek szólt. David és Mark a korai időszakokban a kocsma tulajdonosokat megkérték, hogy vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ez a fajta félrehúzódó magatartás szokatlan volt a rockzenében, ennek ellenére hamar sikeressé váltak világszerte, több mint 120 millió lemezt adtak el, így minden idők egyik legsikeresebb együttese. Ők jönnek. Ez itt már is a Dire Straits.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhő szakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon több felé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idejélet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó egy óra osztálya. Mindjárt érkezik hozzánk a Disco Lines, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg Kisállat Eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a rekkenő hőség, megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Augusztus végéig kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.

0: Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitásvédelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Este 6-ig lehetünk együtt. Remélem, nem tartanak, azonnal folytatjuk a plusz-minusz kettőt a dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben szokás szerint a zenéké lesz a főszerep. Hallgassanak rá!
2: Egy lét rád.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság

0: Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
0: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van. Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Szegléd Rádió FM 92.5.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon több felé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sok felé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, a mai Plusz Minusz 2-nek vége a kedd délután indul, mutatom, hogy mivel. Ez a sláger szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak.
6: Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtakarítás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter felhívta figyelmet, hogy a rendkívüli időjárás miatt most különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. A kormányfő hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, azonnal intézkedtek. A városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszó medencék után. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén megyében. Az Európai Uniós és állami támogatással Domaházán, Ózdon és Borsodbótán összesen 21 korszerű energiatakarékos ingatlan készült el vagy újult meg. A program részeként a leendő lakók képzéseken és egyéni felkészítésen is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Holnaptól augusztus végéig jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátozott látlan számban lehet utazni. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít.
2: Az időjárásról.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. Napközben 36-42, késő este 24-32 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, jön majd ugyanis egy beszélgetés, hogy mi a téma hamarosan kiderül, tartsanak tehát velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot!

0: Kedves hallgatók, egy tavalyi beszélgetéssel folytatjuk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A riporter Szatmári Gábor. A téma mi? Az azonnal kiderül.
1: Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatóink, induljon tehát a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 95. része. Szebeni Dávid természetesen itt van velem, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Nagy szeretettel köszöntelek, Dávid, szervusz!
3: Szia, örülök, hogy újra személyesen itt Cegléden veled lehetek.
2: Igen, igen, a múlt héten ugye telefonon jelentkeztél be Pécsről, de Pécsről most is lesz szó bőségesen, hiszen az ottani tapasztalataidnak csak egy részét tudtad akkor ott telefonon, a hirtelen jött részét elmondani, de azt hiszem, hogy sokkal több mindent összegyűjthettél ott abban a szép nagyvárosban. Mekkora város Pécs igazából?
3: Közel 150 ezer ember állandó lakóhelye Pécs, és hát természetesen a térségnek is a központja, úgyhogy sokan járnak oda be dolgozni.
2: Igen.
3: Bár, hagyd tegyem hozzá, hogy társadalom földrajzilag érdekes, hogy Pécs például az a megyei jogú város, ahol nincsen igazán nagy vállalkozás.
2: Jé, ez érdekes.
3: Úgyhogy elkerülték a korábbi letelepedési hullámok. Most ugye szó van róla, hogy esetleg betelepülne valamilyen nagyobb külföldi gyártó, de ez azért még folyamatban
2: van. Nagy autógyárak, meg ilyesmik nincsenek ott.
3: Nem, ott nincsenek, bár ugye a Pécsi Egyetem gesztorálásával egy kialakítás alatt van egy nagy ipari terület.
2: Igen. Na, azért ők is számítanak a jövőre mindenképpen, na de a jelenre is, és a jelenben zajlott ez a bizonyos zsolnai fényfesztivál, amiről már ugye beszéltünk egy jó pár mondatot az elmúlt hét adásában is, és hát ez is nagyon sokat jelent, ugye, tehát azt hiszem, hogy a mecsekben egy szép város azért mindenképpen egy turisztikailag vonzó célpont lehet.
3: Így van, de időről időre érdemes újra felfedezni egy várost, olyan módokat kitalálni, amivel akár a helyi lakók,

0: akár pedig a városba látogatók újra fel tudják fedezni a várost. És Pécs egy útnak a Zsolnai Fényfesztivált találta meg, mint ami kiváló az újra felfedezésre. Olyannyira, hogy például az önkormányzat tájékoztatása szerint az idei fényfesztiválon több mint 100 000 vendég fordult meg.
1: Hú, hát majdnem az egész város, mint hogyha ott lett volna, és nyilván ezek között rengeteg vendég volt, például te is.
0: Mint például én is, vagy a baráti társaságon külföldiekkel, tehát nálunk volt 3 Fülöp-szigetekei, egy spanyol, egy venezuelai, tehát még a magyarok mellett, tehát ez egy nagyon nemzetközi közönséget vonzó esemény. És hát bizony, amikor ott vannak a főprogramok este, akkor a leglátványosabb, akkor azért hömpölyög a tömeg a Széchenyi téren, ami tudod, ott a Dzsámi, ez a lejtős tere, ott van a megyeház, városháza is, illetve van az úgynevezett sétatér, ami pedig a Székesegyház felé vezet.
1: A gyönyörű 4 tornyú Székesegyház felé, igen.
0: Így van, egyébként tudod, hogy mi Pécs német neve?
1: Nem. Tényleg, ezt nem tudom. Most így hirtelen nem vágom.
0: A régi időkből Fünfkirchen,
1: aha,
0: ami az ötre és valamiféle templomtoronyra utal, ebből ugye 4 megvan, de az ötödik toronyra mit gondoltak, de ez olyan mélyen gyökerezik, hogy például a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány nevében is benne van csak latinul, ez a Quintecclesiensis.
1: Aha, tehát lehet, hogy volt ott egy ötödik torony, vagy hát van is biztos.
0: Vannak toronyok, de toronyokban nincs hiány, a kérdés, hogy melyik az ötödik.
1: Igen. Na hát ezt most nem fogjuk eldönteni ebben az adásban. A lényeg az, hogy ez a fényfesztivál azért nem csak egy egyszerű kis látványosság, és hát gondolom, hogy azért ennek megvannak az anyagi vonzatai is, tehát erre azért föl kell készülni, úgy zsebileg is a városnak.
0: Meg a látogatóknak.
1: És a látogatóknak is, hiszen azért gondolom, ott azért habzsidőzsi minden volt, minden mellett.
0: Így van, hiszen azért, ha megérkezik az ember, szeretne enni egy ebédet, akkor a napi fáradalmak után ki szeretné próbálni, hogy hol milyen a vacsora, és azért igencsak tele voltak sokszor az éttermek ott a főtér környékén, vagy egy kicsit messzebb. Idén most egy olyan újítást vezettek be, hogy egy kicsit megpróbálták széthúzni térben is az eseményeket, hogy ne egy helyre koncentrálódjon, hanem egy kicsit jobban benne legyen ebben az életben Pécs többi része is, mert bár ugye a fő attrakció a Székesegyház déli homlokzatára vetített versenyművek, amik zenés és különféle alakzatokat, történetet, felvonultató videók, sőt volt olyan, amiben narráció is volt, a magyar csapat az olyan csinált, amiben egy nagyon jó narráció volt. Ez a fő attrakció általában 9:30-tól kezdődik, de emellett ugye több helyszínen vannak kivetítve épületekre, különféle kisebb műsorok, vagy éppen statikus alakzatok, minták, de nem csak a Széchenyi téren és a környező utcákban, hanem például a Zsolnai negyedben, illetve a Kodály központban is vannak kísérő programok.
1: Tehát úgy
0: és nappal is látogathatott például, mert ugye a Zsolnai negyedben egyébként is van különféle túravezetés, porcelángyártás, planetárium, de vannak ilyen időszakos fény jellegű kiállítások, installációk, tehát amikor valamilyen különleges művészeti élményt adnak neked, játszva a fénnyel. Igen, de hogy ezek zárt térben vannak.
1: Na nyilván, persze.
0: Olyankor, de tudsz napközben is menni. Kiállítások vannak egyébként, ami nem feltétlenül a fény körül mozog, hanem mondjuk van egy téma, minden évben van egy fő téma ennek a fényfesztiválnak, de ezt a művészeti témát, ami most a nobody, a test nélküliséget próbálta a mesterséges intelligencia világában megjelenteni, ennek azért lehetnek más művészeti megjelenési formái is. Festmények, fotók,
1: persze,
0: vagy esetleg érdekes volt egy szerb művésznek az installációja, ami egy kórháznak a szülészeti szoba előtti folyosóját kreálta, megérzékeltetve egyébként a magányosságot, az elhagyatottságot, a feszültséget, ami mondjuk az ottani egészségügyi rendszerre reflektál. Tehát sok minden lehet. Annak a kiállításnak egyébként sok ága volt, de általában az anyaság körül forgott a témája, az anyaság a világnak ezen a részén. Szóval nagyon érdekes, sokféle művészeti élményt kapsz, engem például nagyon megérintett az a kiállítás ott, párkapcsolatokról is szó volt benne, de volt egy nagyon érdekes, egy japán művésznek egy fény installációja is, ez pedig úgy képzeld el, zárt tér, Kodály központ, és bemész egy ilyen sötét helyre, vannak kifeszítve különböző sűrű szövésű, hát talán leginkább a horgászdamélhoz lehetne hasonlítani.
1: Igen.
0: És ezeket világítják meg, itt teljes egészében egyfajta ilyen hidegebb fehérfénnyel volt megvilágítva, de úgy, hogy nem az egész egyszerre, hanem képzeljen ilyen csíkokat, ahogy csíkokban világítasz meg.
1: Igen.
0: Egy ilyen termet. Na most, hogyha ez különféle távolságokban lévő ilyen horgászdamélszerűekre esik, akkor te azt látod, hogy fénypontok jelennek meg a levegőben, amik egyébként mennek valamerre, nyilván követve a horgászdamélnak a...
1: Hát ki van ezt találva?
0: Alakját, de hogy így ezt, ha messziről nézed, akkor olyan, mintha akár az Avatar című filmben valamilyen külső idegen bolygón lennél, és különféle fénypontok jönnek, cikáznak, összeolvadnak. Nagyon érdekes, és ehhez meg vannak a megfelelő hanghatások is, tehát ilyen is van. Kísérő programként.
1: Igen, igen. Hát akkor nyilván nem unalmas történet, és nem véletlen, hogy 100 000 ember legalább oda vonzott Pécsre, és akkor még beleszámíthatjuk akkor az ottani 150 000-et is, tehát akkor ezt nagyon-nagyon sokan láthatták.
0: Hát én úgy gondolom, hogy a több mint 100 000 látogató, abba beleszámolták azokat a helyieket is becsléssel, akik kilátogattak, de hogy tényleg sokan voltak, az biztos.
1: Most egy ilyen rendezvény valóban sokat tud dobni egy városon, azt tuti, ezt ki kell találni azért, és hát valahogy ki kell gazdálkodni, tényleg a pénzt is emlegettük, azért nem olcsó játék ez.
0: Biztos, hogy nem olcsó, de érdekes módon sokszor nem is olyan nagyon drága a kivetítőkkel festenek meg egy épületet. Például a dzsáminak a hátsó részét úgy festették ki, megnéztük, hogy biztos emlékszel, még régen az iskolákban voltak írásvetítők.
1: Hogyne.
0: Amikor te iskolás voltál, szerintem
1: akkor is. Abszolút, volt.
0: Képzeld, hogy ilyet is lehet használni. Írásvetítőre ráteszel kivágott ilyen színes átlátszó hát ilyen fóliákat, és azzal már megfelelő távolságra az épület falán nagyon érdekes színes alakzatokat tudsz csinálni. Tehát a kivetítések egy része, nyilván nem az ilyen mozgóképes, meg hangos kivetítés, de a statikus kivetítések egy része az egyszerű a raktárból előásott írásvetítőkkel történt.
1: Abszolút. Nagyon jó. Ezek nagyon jók. Mit lehet ebből ellopni?
0: Ugye? Hát az írásvetítőt hagyjuk ott Pécsen szerintem, van itt is Cegléden.
1: Biztos, hogy találnánk még itt valamelyik iskola raktárában ilyeneket. Nem tudom, használják-e még egyáltalán az oktatásban ezt az eszközt?
0: A gimiben szerintem már nem ott ilyen okos táblák vannak.
1: Igen.
0: De hogy például Cegléden mit lenne érdemes esetleg átemelni? Egyrészt magát a megközelítést, hogyha nincsenek természeti látványosságok például egy városban, mint mondjuk Cegléd, azért
1: hát
0: se magas hegyek, sem éj szakadék, nem tudunk se lenézni, se fölnézni, itt van a nagy alföldi róna, de itt vannak nekünk az épületeink. Gyönyörű református nagy templom.
1: Úgy.
0: Katolikus templom, aminek a homlokzata is adja magát a vetítésre, vagy a városháza épülete, ami most, hogy így jól van. Belátható, ugye a Szent Háromság szobor körülről, ott is micsoda jó attrakciókat lehet csinálni.
1: És volt is már erre kísérlet.
0: Igen, és annak idején a földhivatalnak az épületét is megfestették egy kicsit fénnyel, de hogy alapvetően az elgondolásból már abból érdemes kiindulni, hogy lehet az épületekkel kezdeni valamit, és nem muszáj természeti látványosság. Lehet művészi oldalról megközelíteni, úgy, hogy az máshol még nincs az országban, és ha már azt mondjuk, hogy elindulunk egy ilyen irányba, akkor azt lehetőleg olyan méretűvé megcsinálni, ami átüti azt az inger küszöböt, hogy nem csak a környező településekről jönnek, hanem messzebbről is. Hiszen azért látod, Pécs az messze van Budapestről, és mégis sokan Budapestről elmennek oda.
1: Elmennek
0: Ceglédre,
1: és megnézik,
0: valami, nem azt mondom, hogy a fényfesztivált kell lemásolni, de valami olyan jellegű eseményre, ami művészi értéket ad, de szórakoztató, nem csak az elitnek, arra ide tudnának jönni Budapestről. A másik pedig az, hogy tényleg a különböző intézményeknek a bevonása. Hogy ebben részt vesz olyan, ahol kulturális események is vannak, részt vesz múzeum benne, részt vesz az önkormányzat benne,
1: így.
0: Részt vesz mondjuk benne az egyház is. ez egy összefogás, uh-huh. és ezzel lehet igazán nagy dolgokat elérni.
1: Igen, és még akkor még egy vezényszót nem mondtunk ki, Kossuth. Ugye, hiszen a Kossuth toborzó is nagyon sok embert ide vonz az ország távolabbi pontjairól is. Ezt a kettőt egy kicsit, hogyha még összegyúrnánk, akkor még ebből is ki lehetne hozni valamit. Most hirtelen ez jutott eszembe.
0: Igen, lehet, hogy akár egy olyan tematikát érdemes. És bár voltak írásvetítők, tehát az jó elem, hogy nem kell a legdrágább technológia, de a másik oldalon meg ott voltak a legmodernebb technológia.
1: Igen, igen, hát az már más kategória.
0: És igen. Ezeket is nyugodtan bátran lehet használni, újraértelmezni és reagálni, reflektálni a mostani társadalom nagy problémáira, vagy a társadalmat foglalkoztató kérdésekre.
1: Akár, akár. Hú, sok mindent föl lehet így dolgozni, az biztos. Azt nem, hogy az idő mennyire szalad, mert az nagyon-nagyon szalad, és te is szaladsz állandóan. Ha, ugye előzetesen megbeszéltük, hogy úgy tűnik, hogy jövő héten sem leszel itt a stúdióban, illetve most itt vagy, de jövő héten nem leszel itt a stúdióban, már megint kódorogsz valamerre.
0: Így van, de ez most... Bár én mindenhol tudok találni munkát, meg tanulni valót, de azért ez most elsősorban pihenés lesz a vízparton, ahonnan azért én mindenképpen szívesen bejelentkeznék, nem azért, hogy dicsekedjek, hogy na hát, Szatyi, te itt vagy benne a stúdióban, én meg éppen a lábamat lógatom, hanem kicsit talán beszélhetnénk arról, hogy milyen a Balaton helyzete mostanában.
1: Uh-huh. Rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, amióta én figyelem nagyjából, akár újságíróként is, nagyon sok minden változott ott, és ilyen irányban is, olyan irányban is. Na hát a legfrissebb tapasztalatokról akkor jövő héten be tudsz számolni majd nekünk, hogy akkor mi újság ott a nagy tópartján.
0: Így van, szívesen beszámolok.
1: És a pécsi beszámolót is nagyon szépen köszönjük. Hát sajnos itt a rádióban ezeket a gyönyörű fényből készült képeket nem tudtuk bemutatni.
0: De YouTube-on az adásunk alatt, amikor majd feltesztük, ott beteszem majd a képeket, amiket csináltam.
1: Jó, jó, az nagyon jó. Az jó lesz, az tanulságos lesz mindenki számára szerintem. Dávid, köszönöm szépen az élvezetes beszámolót, és hát akkor találkozunk jövő héten, akkor valószínűleg telefonon.
0: Így van, Mánkos mellől.
1: Ha csak ide nem tolod a Balatont a rádió stúdió alá, de valószínűleg inkább akkor telefonos történet lesz. Így és van. Nagyon örülök, hogy most is itt voltál, és akkor jó pihenést és jó munkát is közben.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Szebeni Dáviddal beszélgettem.
2: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92. Egy régi beszélgetés ismétlése szólt itt a 92-től, most meg folytatjuk dallal, itt a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál pedig újra Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A hírek után tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
5: Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
7: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Továbbra is várják a felajánlásokat a venezuelai földrengés bajba jutottjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügyi Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén. Ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az ökumenikus segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 1358-as adományvonalon, vagy a segélyszervezet.hu oldalon.
2: Az időjárásról.
8: Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk most dalokkal, a Cegédia kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is hallgassanak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj. Jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét.

0: Pontosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az abonyi fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd

0: éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés, mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu felülettel. Duli Metta mindig is azt a benyomást keltette, hogy őszintén a világ felé kitárulkozva éli az életét. A tehetős híresség látszólag mindig kíméletlen őszintességgel mesélt életéről, és úgy tűnt, nem őrizget titkokat. Most az egyik tévén futó Levente klubja című műsorban mégis kiderült, hogy gyakorlatilag évek óta dédelget egy titkot, amiről most Lakatos Levente hatására fellebbentette a fátylat. De mielőtt rátérnénk a meglepő vallomásra, tudjuk meg Mettától, írja a portál, hogy milyen férfi típus az, aki meghódítja, vagy meghódíthatja a szívét. 10 éves koromban is azt mondtam, hogy nekem azok a pasik tetszenek, kik őszülnek és ráncosak. A pszichológusom szerint ez az édesapámmal való rossz viszonyomra vezethető vissza, bár én ezt másképp látom, hiszen édesapám és édesanyám között 24 év volt a korkülönbség, vagyis úgy nőttem fel, hogy számomra ez természetes, ezért fontos nekem, hogy a párom legyen nálam jóval idősebb. Ők tetszenek, ők mozgatnak meg, kezdte a stúdióban Duli Metta. Lakatos Levente ezen a ponton ledobta vendégére az atombombát, mivel kamerák előtt mondta ki, hogy Metta jó ideje párkapcsolatban él. Bum, erre nem számítottam. Nos, ő oda költözött hozzám Tihanyba. Értette, hogy nekem az a hely a szívem csücske, és azt is, hogy én ott vagyok boldog. Azt mondta, hogy ő pedig akkor boldog, ha én az vagyok. 4 éve tart ez a kapcsolat, erősítette meg a műsorvezető leleplező állítását Duli Metta, ezzel pedig elgondolkodtatta Leventét. Mikor is volt a nagy, amiben szerepeltél 4 éve, kapta meg a jogos kérdés Metta, aki meglepő választ adott. Igen, 4 éve volt a forgatás, és éppen ő vitt engem a villában. Adtunk egymásnak egy puszit, majd ott hagyott. Egyáltalán nem volt féltékeny, egyáltalán nem olyan típus, és én sem vagyok az, nem is értem a féltékenységet. Mindenkinek megvan a saját élete, miközben egy szuper egységet is alkotunk. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy ennyire a tenyeré hordoz és ennyire szeret, mindenben támogató és azon dolgozik, hogy engem minél jobban felemelhessen. Azt hiszem, hogy soha senkit nem szerettem annyira ezen a világon, mint őt, jelentette ki határozottan a fiatal híresség. Lakatos Levente tehát tudott Metta titkáról, így nem is nagyon firtatta, hogy eddig miért nem beszélt nyilvánosan az évek óta tartó kapcsolatáról. A Bors azonban rákérdezett. Azt gondolom, hogy a magyar nyelv igencsak beszédes, és van is erre egy csodálatos szavunk, ez pedig a magánélet. Az a típus vagyok, aki fesztelenül kimondja azt, amit gondol, de úgy voltam vele, hogy az életem ezen szeletét megtartom magamnak, vagyis magunknak. Hogy ki a párja Duli Mettának, én azt nem tudom, de van egy sandagyanum ez esetben is, biztos valami tehetős vállalkozó. A borsonline.hu lehet, hogy még ezt is kiderítette. Most folytatjuk dallal, dalokkal, itt a 92-től.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, lapszemlével, egészen pontosan a nemzetisport.hu oldallal. Mint ismert, Paraguay jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 11-esekkel kiejtette Németországot. A találkozót követően Havertz a szurkolóktól kért elnézést, még Julian Nagelsmann a jövőjéről beszélt, hogy mit mondott, ez is kiderül a portálról. Marokkó 11-esekkel búcsúztatta a legjobb 32 között Hollandiát a labdarúgó világbajnokságon. Az oranya így már 2006 óta nem kapott ki rendes játékidőben VB meccsen, de ez alig ha igaz, mert hogy ugye kiest, ahogy már említettem, 11-esekkel. A Paks futball csapatának vezetőedzőjével Bognár Györggyel készítettünk interjút, írja a nemzetisport.hu oldal. Az előző idényt bronzérmesként záró együttes szakvezetőjét az egészségi állapotáról is kérdeztük, hiszen az előző bajnokság befejezése után kapott tért protézist. Már rá tudok lépni a lábamra, elhagytam a mankót, 2-3 hónap múlva teljesen rendben leszek. Ami a csapatot illeti, visszatértek az előző idényben kölcsönadott játékosok, lassan majd le is kell szűkíteni a keretet 28 tagúra. Bognár György tudja, a lehető legerősebb riválist kapták a konferencia ligában, ám vallja, a Paksnak rangot jelent, hogy a Panathinaikos ellen léphet pályára. Bognár Györggyel készült el egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon. A 2023-as VB-n a finn férfi válogatott másodedzőjeként dolgozó Mikko Larkas lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új edzője. A tréner az előző idényben a lengyel Trefl Sopottal kupát nyert, szuperkupa döntőben szerepelt, a FIBA Európa kupában a második csoportkörbe jutott. Az olajbányásszal gyorsan ment a megegyezés, én is, a klub is mielőbbi megállapodást szorgalmaztunk, ősszel a FIBA Európa kupában szerepel, melynek lebonyolítás a megváltozott hatos csoportokban 10 garantált meccse van a csapatoknak. Reméljük, hogy lesz egy szerencsénk a sorsolásnál. Az előzőnél gyorsabb csapatot szeretnék építeni, az egyszerű és gyors játék híve vagyok, melynek alapja az agresszív védekezés. Ezt mondta tehát Mikko Larkas, a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új edzője. Sok más mellett ezzel a sztorival is foglalkozik a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Vált

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
10: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak.
11: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhő szakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet, a napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok, sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

kell, borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Kygo és a One Republic közösét játszom hamarosan. A címe Chasing Paradise. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügyi Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 1358-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, a Z30-as, S40-es és a Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
2: Az időjárásról.
7: Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és a mai nappal, azaz június utolsó napjával foglalkozunk egy picit, maradjanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553. www.feringatlan.hu.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Sziasztok, június 30-a van, tehát a mai napon a pálok ünnepelhetnek, de aggatóink köszönthetik Emilia, Bács és Ditta nevű ismerőseiket is. A pál a latin Paulus népből származik, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok. Füleljenek rám ezért is. Szeglét Rádió.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 51 éve ezen a napon házasságot kötött Cher és Greg Allman. Cher és a néhai rock legenda Las Vegasban házasodott össze, mindössze néhány nappal azután, hogy Cher kimondta a válást Sonny Bonótól. Kapcsolatuk viharos volt. Cher már 9 nappal az esküvő után beadta a vállópert Allman drog problémái miatt, ám végül kibékültek, és házasságuk egészen 1979-ig tartott. Ezért is jön egy Cher dal itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Folytatjuk azonnal a születésnapos zenészek, két nevet meg kell még említenem. 1943-ban látta meg a napvilágot Florence Ballard, amerikai énekesnő, a The Supremes énekeseinek egyike. Ballard 3 éven át küzdött alkoholizmussal, depresszióval és a szegénységgel. Zenei visszatérésre tett kísérletet 1976. februárjában, de 32 éves korában szindrómában meghalt. Halálát egy kritikus a rockzen egyik legnagyobb tragédiájának nevezte. Ballard volt az első nő, akit posztumusz beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be a Supremes tagjaként 1988-ban. 1953-ban látta meg a napvilágot Hal Lynch, angol gitáros, a Dire Straits tagja. A fiataloknak mondom csak, egy brit rock együttesről van szó, melyet Mark Knopfler énekes gitáros alapított 77-ben. Az első formáció további tagjai voltak David Knopfler, John Elsie és Pig Withers. Bár az együttes a punk fénykorában alakult, mégis a klasszikus rock zene keretein belül működtek olyan lecsupaszított hangzással, amely a modern, az aréna rock túlprodukáltságába beleunt hallgató közönségnek szólt. David és Mark a korai időszakokban a kocsma tulajdonosokat megkérték, hogy vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ez a fajta félrehúzódó magatartás szokatlan volt a rockzenében, ennek ellenére hamar sikeressé váltak világszerte, több mint 120 millió lemezt adtak el, így minden idők egyik legsikeresebb együttese. Ők jönnek. Ez itt már is a Dire Straits.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
9: Minden dal
1: közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhő szakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hidegfront érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Ez a dal szól azonnal a hírek után, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
6: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: A hét második felében már viharokra számíthatunk. 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt benzinért egy melegtől kábult férfi. Tovább melegszik a Balaton vize. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin Jakabszálláson, és gyalog indult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében bukkant rá, lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba szállították. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a szenny víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medence töltésre, autómosásra. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete 32,9 fok volt. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz. A kutatók közölték, hogy egyelőre nincs fokozott algásodás.
2: Az időjárásról.
8: Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána, ha minden igaz, érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok szólnak, nem sokára pedig visszatérek, és foglalkozok egy picit a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság híreivel foglalkozunk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban érdekességekkel, leginkább most például egy állati sztorival. A futball világbajnokság nem hivatalos kabalájává vált a Merlin nevű házikacsa, aki ez a vált világhírűvé, hogy a nyitőmérkőzés után mexikói mezben totyogott az utcán ünneplő szurkolók között Mexikóvárosban. A Merlinről készült fotók és videók azonnal vírusszerűen terjedtek el a közösségi médiában, és a kacsa azóta a világbajnokság egyik sztárjává vált. Merlin óriási népszerűségét jól mutatja, hogy Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn a hivatalában fogadta Merlint és gazdáját, hogy velük fotózkodhasson. A kacsát az elnök szokásos reggeli sajtótájékoztatójának kezdetén terelgették fel a színpadra, majd helyet foglalt ott, ahol általában miniszterek és tisztviselők szoktak ülni. Merlin nem zavartatta magát, néhány alkalommal még hápogott is. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt lehetünk az elnökkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy ön előtt állhatunk, és hogy az egész világ láthatja Mexikó gyönyörű oldalát, mondta Carla Gomez, Merlin gazdája. Gomez arról is beszélt, hogy szeretné Merlint bejegyzett védjeggyé tenni, és hogy a kacsa újdonsült hírneve segíthet a családjukon, különösen a legidősebb fián, aki mentális betegséggel küzd. Gomez egy utcai árus, aki vizet és üdítőket árul. A sajtótájékoztatón büszkén mutatta be családját, és úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk Mexikó dolgozó rétege. Mellette voltak a fiai, a 22 éves Carlos és a 14 éves Christian, akik iskola után sem pihennek, hanem minden nap segítenek neki az áruk eladásában és a csomagok cipelésében. Merlin 2 éves, mármint ugye a kacsa, és az egyik vásárlójuk ajándékaként került a családhoz. Gomez azt mondta, Merlin a kis vállalkozásuk főnöke. Elmondása szerint nagy gondot fordítanak az étrendjére, apró halakat és tücsköket adnak neki, vasárnaponként pedig húsos takót is kap, számolt be erről az egyik hírügynökség. Sheinbaum elnök a részletek közlése nélkül annyit mondott, hogy Merlin családja támogatásban fog részesülni. Ma elhoztuk azt a családot, akiknek Merlin a házi kedvencük, mert ő a világbajnokság szimbólumává vált. Annak a jelképévé, amit a mexikói családok képviselnek. Ez mindennél előbbre való. Ez az, amit ma a világ Mexikóból lát, mondta Sheinbaum. Erről is ír jó pár portál, azaz Merlinnel is foglalkozik egy csomó híradás. Mi is foglalkozunk még érdekességekkel egy kicsit később.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívüli erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben a hazban pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, az akkreditációs kártyákon, kerítéseken vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi's stadion, ahol a divatmárka jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi's logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi's annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlete logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profil képét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopolt képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a Duluc Company és a Awesome Alive ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64.146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet. FM.

0: Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a labdarúgó VB-ről. Az idei világbajnokság talán leggyűlöltebb újítása az időjárástól teljesen függetlenül kötelezően elrendelt, ráadásul hidratációs szünetre átkeresztelt reklámivó szünet. A csapatok nagy része ezt némi frissítés mellett főleg taktikai eligazításra használja, de a norvégok a keddi Irak elleni meccsükön jégzserével megpakott mellényt húztak játékosaikra. Minek? Jó, a norvég nyárhoz képest már kánikula volt a Massachusetts-i Foxborough-ban, de valójában este fél hét körül kimondottan kellemes, inkább késő tavaszias 24-25 fok lehetett a stadionban, aminek ráadásul az árnyékos oldalán volt a kispad. A sporttudomány jelen állása szerint a norvégok nagyon is bölcsen döntöttek a jegeléssel. A Helsinki Sportorvos Tudományi Klinika a Hula 7 a tárgyban született tanulmányt összefoglalva arra jutott, hogy az olyan szakaszos megterhelést jelentő nagy állóképességet igénylő sportoknál, mint amilyen a futball is, a sportoló testének verseny közbeni hűtése átlagosan akár 9,3%-kal is növelheti a teljesítményét. Ha a norvégok már a meccs előtt még az öltözőben is erőhűtötték magukat, az a tanulmány szerint további átlag 5,7%-os teljesítményjavulást hozhatott. A Georgia Egyetem sporttudományi szakának kutatói már egy 2003-ban megjelent tanulmányokban arra jutottak, hogy az erőhűtés javítja a teljesítményt a kísérletükben 32 fokos hőségben. 5 kilométeres távon átlag 13 másodperccel jobb időt értek el, és a táv kétharmadában jobb tempóban is futottak a futók, ha a bemelegítésnél jégzselés mellényt viseltek, és a szívritmusok is lassabb volt. A Hiroshima-i Egyetem kutatóinak egy szakfolyóiratban megjelent tanulmánya szerint a fizikai megterhelés közbeni hűtés gyorsan enyhíti a hőség okozta kellemetlenségeket, így a sportoló tovább tudja megerőltetni magát, mielőtt úgy érzi, hogy túlhevült volna. És hogy miért jégzselével pakolt mellényeket használtak? A testhőmérséklet menedzselésénél a maghőmérséklet csökkentése a legfontosabb, amit hatékonyabban lehet elérni, ha minél nagyobb felülete hűtik a testet. Az arc-nyak hűtése ugyan gyorsan javít a hőérzeten, de elenyésző hatása van a teljesítményre. Az akkor fontos, ha egy játékost már a rosszulét kerülget a hőségtől. A lábak hűtése viszont a focisták esetén ellenjavalt. Bár összességében a futball hosszú távon megerőltető, a focisták gyakran csak sétálgatnak a pályán, amiből aztán hirtelen kell rövid sprinteket futniuk. Ez esetben hiába jelentene potenciális nagy hűthető felületet, a lábjegelése túlhűthetné az izmokat, csökkentve a focisták robbanékonyságát.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? stand-upest Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk felületét illeti. Holnap szerdán egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadásra, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és a kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idejére lehet erős, viharos. Csütörtökön nyugaton és északnyugaton számíthatunk naposabb, szárazabb időre, máshol több felhő lesz az égen, és záporok, zivatarok is kialakulnak. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél, hajnalra már többfelé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 24 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken egy újabb hideg front érkezhet. A napos gomoly felhős időben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, elszórtan zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Kora reggel 13 és 19, délután pedig 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel attól idáig a műsorvezető kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András volt. Most jön Becker, Betty, utána Vörös Nándé, én meg legközelebb holnap, reggel 6-kor újra, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Ceglét Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, halt.
1: FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet a fővárosban is környékén. Újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az extrém hőség miatt jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálok használatát. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A PET-kupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a Prímás Palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak.
1: Az időjárásról.
6: Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: David Guetta, Teddy Swims és Tom Zendá indította az órát, ez volt a Gang Gang Gang, itt a 92.5-ön. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett. Június 30-a van, kedd, és még mindig tart ez a nagy forróság. Ugye azt mondták, hogy elvileg holnaptól jön az enyhülés, hát majd meglátjuk. Minden esetre a téma, micsoda meglepetés, ebben az órában még egy kicsit a hőség lesz, de már orvos szemszögből. Jön majd egy beszélgetés itt a Cegléd Rádióban, és a kiváló zenék. Halott pénz, ahol a május földet ér, ez szól már is a folytatásban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés, egy olyan beszélgetés, amit még június 17-én rögzített Szatmári Gábor kollégám, dr. Szabó Ivett begyógyász életmódorvos volt a vendége, és akkor beszélgettek még arról, amit csak úgy hallottunk, és előre jeleztek, hogy mi vár ránk. Azóta beköszöntött a nagybetűs kánikula, ez a téma.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Kánikulának azért van egy kihívása az emberi szervezettel kapcsolatban, ugye?
3: Hát abszolút, mint minden szélsőséges időjárási viszontagságnak megvan ennek is a rizikója.
2: Hát főleg már maga a változás is, ugye?
3: A változás is, igen, erről korábban is többször beszéltünk, ugye az időjárás változásról, a frontokról is többet beszéltünk erről is, a magas hőmérsékletről és a kánikuláról. Alapvetően nyilván az egyik tényező az, hogy ez milyen gyorsan következik be, milyen magas ez a hőmérséklet, a páratartalommal is összefüggésben van, de az adott emberre is, tehát hogy ez egy egészséges emberről beszélünk, egy beteg emberről beszélünk, krónikus betegségben szenvedővel, gyógyszerszedővel, milyen gyógyszerszedővel, tehát nem egyformán reagálunk erre akár az extrém környezeti hatásokra.
2: Hogyne. Hát van, aki megoldja azzal, hogy kiszalad a strandra és fürdik egy jót, és már is jól érzi magát, de hát vannak, akiket ez tényleg komolyabban meg tud viselni. Ilyenkor szoktunk sok szót ejteni, például a folyadékpótlás szükségességéről, ami szintén novemberben és decemberben is fontos természetesen, hiszen azért az emberi szervezet hát több mint fele, jóval több mint fele víz.

0: Részesen lecsökkenhet a folyadékszint a szervezetükben. Igaz ez?
1: Nyilvánvalóan gyerekeknél nyilván a szülőnek a felelőssége, hogy így arra bátorítsa, hogy fogyasszon több folyadékot. És hát az időseknél is így van, hogy nem veszi észre, mert a mentális funkciók nem olyanok, feledékenység, ugye itt a demencia, Alzheimer korral azért számolnunk kell, és valóban az észlelés sem olyan, tehát ott pedig az ápoló személyzet, vagy a családtagoknak a felelőssége, hogy ezt mondják, hogy akkor arra bátorítsák, hogy asszon elég folyadékot.
0: Igen, hogyan veheti észre az ember, hogy nincs benne elég folyadék? Mert jó, egyszerűen szomjas, vagy egy egészséges ember úgy veszi észre, hogy szomjas, és akkor fogja a poharat, és akkor iszik egyet, de van, aki ezt nem veszi észre. Milyen jelek vannak erre?
1: Hát megint attól függ, hogy az ő szervezete milyen mértékben tud kompenzálni. És vannak, akiknél vérnyomás problémák alakulnak ki, például valakinél szédülés, fejfájás. Az biztos, hogy itt nagyon élesen szétválasztani a kifejezetten a folyadék hiánynak a tüneteit, illetve magának a nagy hőhatásnak a tüneteit, ezt nem mindig lehet ennyire élesen szétválasztani, de alapvetően a koncentrációban nagyon hamar megjelentkezik. Például. Tehát a kognitív funkcióink nagyon hamar jelzik azt, hogy itt valami nincsen rendben, legyen ez szó a napnak a tűzőerejéről, a magas hőmérsékletről és a folyadékhiányról együttesen. Úgyhogy ez lehet egy intőjel, amikor koncentrálni nem tudunk, szédülni kezdünk, fájni fog a fejünk, de azért ez már egy nagyon előre haladott állapot lehet. Nyilván, aki gyógyszert szed, mondjuk magas vérnyomás betegségre, ott ez módosulhat is, úgyhogy szoktuk is mondani a pácienseknek, hogy figyeljenek oda, hogy előfordulhat az, hogy a gyógyszeres terápián csökkenteni kell, mondjuk a dózison csökkenteni kell, vagy van olyan gyógyszer, amit nyáron ki kell hagyni, mert akár a lábszer vizenyősséghez is hozzájárulhat. Alapvetően nyilván, tehát itt ezek azok, amikre így figyelni kell.
0: Igen, igen. És mennyi az ajánlott folyadékmennyiség? Nyilván ez is egyénfüggő, ugye?
1: Hát abszolút egyénfüggő, betegségfüggő, egészségfüggő, fizikai munkavégzés, vagy fizikai aktivitás függő. És ott azért egy idő után már ugye az ásványi anyagok pótlására is szükség lehet, hogyha valaki mondjuk egy nagyon erős napsugár, bár ezt nyilván nem javasoljuk, hogy erős napsugárzásban valaki fizikai munkát végezzen, de előfordulhat az. Vagy
0: hát egy ács vagy nehezen tudja ezt kikerülni mondjuk. Ugye?
1: Ott már több minden előfordulhat. Én nem szeretnék egy ilyen fix folyadékot mondani, mert hogy ez félrevezetett. Vannak olyan betegek például, akiknek mondjuk vesebetegség, vagy szívelégtelenség, vagy májbetegség, akiknek megmondjuk, hogy maximum napi 1500 milli folyadékot fogyaszthat.
0: Másfél liter.
1: Igen, másfél liter. Nyilván, hogyha többet párologtat, akkor, de hogy figyelniük kell ilyenkor magukat. Tehát a súlymérés az egy nagyon megbízható dolog, és hogyha rajtam plusz 2 kiló van egy nap alatt, akkor az nem zsír szokott lenni, hanem az folyadék vagy ödéma, és akkor túltöltöttem. Nyilván több folyadékpótlással kell ilyenkor számolnunk, és az is lehet, hogy ilyenkor mondjuk a vízhajtóknak a dózisán megint csak csökkenteni kell.
0: Például.
1: De azért egy teljesen egészséges fiatal szervezetnek azért a 2,5-3 liter folyadék, ami elsősorban víz legyen, az normál állapotban is az egészséghez hozzá tud járulni.
0: Igen, ez csak víz legyen, vagy az ásványvíz a jobb, vagy mindegy.
1: Nincs akkora különbség, tehát hogy nem fog annyit hozzátenni, hogyha megint csak a folyadékpótlásról beszélünk, akkor alapvetően a csapvíz, egy jó minőségű csapvíznek is meg kell tenni a szolgálatot. A más az, hogyha már például valaki gyógyvízben gondolkozik, mert akár gyomorpanasza van, vagy az emésztéssel kapcsolatosan van problémája, vagy hogyha az ionokra oda kell figyelni, de azért ezt már laborokkal szoktuk ellenőrizni és gyógyszeresen kiegészíteni.
0: Igen.
1: Tehát azt nem tudom mondani, hogy ha ez egy jó minőségű, tiszta csapvízet kell összehasonlítanom egy ásványvízzel, hogy ennek bármi szempontból egészségügyi előnye lenne.
0: És aztán ugye a meleg ellen való védekezés, hát ott van a klímaberendezés is például, és sokan vannak olyanok, akik egész nap kibemászkálnak gyakorlatilag, hol kint vannak, hol klimatizált helyiségben, megint csak kint, megint a klimatizált helyiségben. Ez is megviselheti a szervezetet?
1: Persze, főleg megint itt az idősebb vagy korosztályra gondolok, akiknek már az alkalmazkodó képesség mondjuk nem olyan gyorsan tud, mint mondjuk a fiatal egészségesebb populációnak. Alapvetően is azt szokták javasolni, hogy olyan óriási nagy hőmérséklet különbség ne legyen. Uh-huh. Tehát, hogyha kint 42 fok van, a szobában meg 22, akkor azért az egy nagyon nagy különbség.
0: Igen.
1: És

0: az alapvetően sem tud egészséges lenni, úgyhogy mindenképpen egy kisebb differencia felé, ami még elviselhető, ami még kellemes, de kerüljük a túl nagy különbségeket. És hát nyilvánvalóan ilyenkor így fokozatosan kell, amikor így egyik helyiségből lépek be a másikba, számít csak arra, hogy itt egy hőmérsékletváltozás lesz, és ott várjak egy picit, hogy így hagyjak időt, mert hogyha valaki elindul és egy melegebb környezeti hőmérsékletbe megy, lehet, hogy egy vérnyomás eséssel kell számolnia, és ez akár eleséses is vezethet. Éppen ezért, hogyha valaki erre majd hajlamosabb, és a klimatizált helyiségből kilép, akkor várjon egy picit, nézze meg, hogy minden rendben van, legyen magánál víz, amivel ugye akár a vérnyomás ingadozást is rendezni lehet.
1: Igen. És a napocskára is vigyázni kell, ugye a bőrünkre is ilyenkor, mert hát nagyon csúnya leégéseket össze lehet szedni ilyenkor.
0: Hát alapvetően igen, ráadásul most már nem kell ahhoz nyárnak lennie, hogy az UV-sugárzás az károsodjon, hát úgyhogy igen. Például az arcbőrünknek a védelmét, ami gyakorlatilag még télen is szabadon van, nem nyári időszakban, tehát őszi-tavaszi időszakban is megfelelő napfényvédelemről gondoskodni kell, és itt ilyenkor ugye fontos, hogy olyan típusú napvédőkrémeket használunk, és hogy ezt rendszeresen használjuk, mert alapvetően azért nem tartanak ki egész napra.
1: Igen. És ha tényleg sokat tartózkodunk odakint, akkor ez a hőguta jelenség is megjelenhet. Ez miben nyilvánul meg igazából?
0: Ugye itt a hőkimerülésről meg a hőgutáról beszélünk, azért ezek már súlyosabb kategóriák, tehát ez mehet egészen addig, amíg az egész belső hőszabályzási rendszerünk összeomlik, és paradox módon nem csak a külső maghőmérsékletünk, hanem a belső hőmérsékletünk is extrém magas fokokat ér, és ez már tudatzavarral és abszolút kórházi kezeléssel kell, hogy járjon, és ez egy életveszélyes állapot tud lenni. A megnyugtató hír, hogy azért ez nem 5 perc alatt alakul ki, és megint csak megelőzni sokkal könnyebben tudjuk, tehát megint a kritikus időszakokban, a kritikusan magas hőmérsékletben ne tartózkodjunk lehetőség szerint sokat a fedetlen napon. Ha árnyékot keressünk, ez mindig nagyon fontos tud lenni, és hát ugye...
1: Már sokat segít, igen.
0: Igen, meg a megfelelő fényvédelem, ilyenkor a fejünket ne felejtsük el, tehát mindenképpen a kalap, sapka, ami egy szem ellenzőként is, tehát egy sülttel is rendelkezik, és a megfelelő folyadékfogyasztás az legyen.
1: Igen. Hát most jön ez az időszak, amikor bizony többször ránk fog köszönteni, hát még a nyár elején vagyunk majd, hogy nem mondhatni. Most tényleg a következő jó néhány napra azért szinte extrém melegeket jósol a meteorológia, úgyhogy legyünk észnél a folyadékfogyasztással is, és az egyéb védelmi intézkedéseinkkel is magunkkal szemben, mert nagyon fontos, és figyelmeztessük erre hozzátartozóinkat, barátainkat is, hogy ők is vigyázzanak magukra, azt hiszem. Hát mi is ezt próbáltuk most ezekben a percekben, itt az Egészségünkre című sorozat 44. részében, és hát lehet, hogy még szóba kerül ez is. Majd a későbbiek során meglátjuk, milyen nyár vár majd ránk igazából, hogy a nyár többi hónapja majd hogyan alakul, de hát ez a június közepe, tája, második fele úgy néz ki, hogy azért szép nagy hőségekkel és kánikulával fog jönni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy följöttél ebben a kánikulában is, és várunk legközelebb is nagy szeretettel.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Dr. Szabó Ivett, köszönjük szépen.
2: Június 17-én rögzített beszélgetésünk ismétlését hallották, de minden szava örökérvényű.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kárván Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: És ha már patikáról volt szó ebben az órában, ne feledjék, holnap Semmelweis nap, július 1-én szerdán a magyar egészségügyi dolgozók ünnepe lesz, vagyis a házi orvosi rendelők, a szakrendelők zárva lesznek, a gyógyszertárak ügyeleti rendben fognak dolgozni, a kórházak és az akut betegellátás működése természetesen zavartalan lesz.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat. Erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hívszer és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS-mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokain csempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el.
1: Az időjárásról.
5: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Beberegszen és fénylaszkezesen indította az órát New Religion, ez volt itt a 92.5-en, a mikrofonnál Becker Bernadett is, egy kicsit lazábbra veszem ebben az órában, már mint a témákat. Jön egy-két színes hír majd itt a közös ismerősök között, a közös ismerősök között pedig olyan kiváló slágerek lesznek, mint a folytatásban Follow the Flow, tőlem ne.
1: Szeglét Rádió, FM 92.5.

0: néhány hírt ígértem, azt mondtam, hogy színes hírt, de lesz itt komolyabb téma, mert hogy írnak a lapok azért komolyabb témákról is. Például arról, hogy Udvaros Dorottya civilekkel együtt harcol a fertőtóért. Udvaros Dorottya, a Kossuth Díjas színésznő egy fontos akció élén hívta fel egy jelenségre a figyelmet. A fertőtó partján a civilek által szervezett eseményen egy hatalmas drótvágóval átvágta a kerítést lezáró lakatot, és 8 év után először lépett be az egykori strand területére. A művész a szervezőkkel együtt bízik a Tó Magyar part szakaszának mielőbbi helyreállításában. A színésznő nem először áll ki a természet védelmében, mint arról már több lap is beszámolt. A fertőtó partján egy fecskementő akcióban vett részt dr. Rodics Katalin kutató, biológus Greenpeace nagykövettel együtt, ami miatt perben kellett kiállniuk az igazukért. Az ügyészség azzal vádolta őket, hogy megsértették a magántulajdont, amikor egy fertőtavit szörőpházról eltávolították a madárhálót, amely megakadályozta volna a füsti fecskék visszatérését és fészkelését. 4 év után született meg a számukra kedvező felmentő ítélet. A mostani akció azért jött létre, hogy a nyilvánosság előtt feltárják, milyen szomorú sorsa jutott a fertőtő magyar oldalán található strand, miután a cölöpházakat ledózerolták és egy hajósoknak szánt kikötőt építettek. A látvány annál is szomorúbb, mint amit elképzelhetünk, a területen beton és fém darabok maradhattak a mederben, használhatatlanná vált a hely. A strandolási lehetőség megszűnt, menetrend szerinti hajók nem indulnak Fertőrákossal. Ahol 8 éve még a sekély homokos vízben gyerekek pancsoltak, ott most magas a partfal és hatalmas betonstékek állnak, még megsimogatni sem tudjuk a fertőt, panaszkodott az egyik látogató. A szombati eseményt a Fertőtó Barátai Egyesület, a Greenpeace, a Nagytavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Hang szervezte. A dátum szimbolikus jelentőséggel bírt 1989. június 27-én. Ezen a vidéken bontották le jelképesen a vasfüggönyt. Az eseményen közel 150-en vettek részt, köztük dr. Rodics Katalin kutató biológus, a Greenpeace nagykövete, aki optimistán nyilatkozott, a győzelem kapujában vagyunk, mondta a nagyhőség ellenére is kitartó résztvevőknek. Nos, hogy mi lehet ennek az akciónak a folytatása, az bizonyára ki fog derülni, mert biztos vagyok benne, hogy minden lap, vagy a legtöbb lap be fog számolni róla.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Jön egy újabb hír, most már a nagyvilágból, egészen konkrétan Nagy-Britanniából kiderült, hogy milyen szívszorító ok áll a háttérben, miért vigyáznak annyira Charlotte hercegnőre. No, a Charlotte hercegnő még csak 11 éves, a brit királyi család már most rendkívüli körültekintéssel tervezi a jövőjét. A szakértők szerint a palota tudatosan apró lépésekben vezeti be Vilmos herceg és Katalin hercegné lányát a nyilvános szereplések világába, mert szeretnék elkerülni, hogy olyasmi történjen vele, ami örökre megpecsételheti sorsát. Katalin hercegné és Vilmos herceg egyszem lánya, a bájos Charlotte hercegnő május 2-án ünnepelte 11. születésnapját, így még hosszú évek választják el attól, hogy hivatalos királyi feladatokat lásson el. Ennek ellenére a rokonság tagjai a háttérben már most gondolkodnak azon, milyen szerep várhat a rá a monarchiában, hiszen nem csak harmadik Károly király unokája, hanem egy jövőbeli király lánya és egy másik leendő uralkodó, György herceg húga is. Az uralkodó família szakértői szerint a kis hercegnőre nagy jövő vár, és elképzelhető, hogy a palotán kívüli világban tölt majd be olyan fontos pozíciót, amely a családja munkáját is támogatja, valamint előbbre viszi, sőt, egyesek szerint pontosan olyan komoly felelősség hárul majd rá, mint Anna hercegnőre, aki Károly egyetlen lánytestvéreként az uralkodó egyik legfőbb támasza a királyságot érintő fontos kérdésekben. Nem csoda tehát, hogy az elmúlt években Charlotte egyre gyakrabban jelent meg hivatalos eseményeken szülei oldalán, ám bennfentesek szerint minden egyes nyilvános szereplését gondosan megtervezik. A cél az, hogy miközben fokozatosan megismeri a királyi életet, gyermekkorából minél többet megőrizhessen, és ne kelljen idő előtt a monarchiával járó elvárások súlyát viselnie. És persze az is kiemelt szempont a család számára, hogy megóvják őt olyas valamitől, ami bizony árnyékot vethet felnőttkori életére. Ez egy nagyon szép megközelítés, teljesen normális, inkább úgy fogalmaznám, így kellene. Mondom ezt úgy, mintha bármi közöm is lenne, és bármi tudásom is lenne, hogy hogyan működik egy királyi családban az élet, de hát így józan paraszti észre azt gondolja az ember, hogy ez így egy egészséges hozzáállás és megközelítés.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ.

0: A jó barátok Monikája szakított 12 évvel fiatalabb párjával, erről is beszámolnak a lapok. Courtney Cox több mint 10 évnyi együttlét után szakított a Snow Patrol sztárjával, Johnny McDade-del. A 62 éves Courtney Cox és a 49 éves Johnny McDade 2013-ban ismerkedtek meg egymással. A jó barátok gyönyörű Monikájaként megismert színésznő több mint 10 év után döntött úgy zenész kedvesével, hogy külön utakon folytatják. Egy partin találkozott először a híres színésznő és a zenész, majd 2014-ben el is jegyezték egymást. A párost legutóbb 2025. szeptemberében a US Open-en látták együtt nyilvánosan. Ezt megelőzően a színésznő júliusban egy kedves poszttal köszöntötte kedvesét a születésnapján. Már 2015-ben felbontották az eljegyzésüket, a következő évben kibékültek, ám újabb eljegyzés nem történt. Akkor a színésznő elárulta, hogy egy nagyon intenzív időszaka volt az életének. Kedvesével egy párterápián szakítottak egymással, ami szinte sokkolta mind a kettőjüket. Hálás voltam a szakításért, mert tényleg megtanította, hogyan működöm a világban, és azt is, hogy mik voltak azok a dolgok, amelyeket gyerekkoromból hoztam, amikre szükségem volt. Például, hogy a férfiak imádjanak engem, vagy olyan dolgok, melyeket nem tudtam elengedni egy kapcsolatban. Mondjuk, hogy ne vegyem személyeskedésnek a dolgokat. Akkor magamba fordultam, és az egy nagyszerű terápia volt nekem, mesélte az első szakításról a színésznő. Bár egy évvel később újra összejöttek, pontosan 10 évvel később most úgy döntöttek, hogy szétválnak útjaik. Courtney Cox-nak a zenész előtt David Arquette volt a férje, akivel 1999-ben házasodtak össze. A válást 2013-ban mondták ki, abban az évben, mikor aztán egy sztárokkal teli házi buliban találkozott Johnny McDade-del. És én még mindig ott járok agyban, hogy párterápián szakítottak. Kíváncsi lennék a terapeuta arcára, bár nem tudom, lehet ez volt a célja, lehet, hogy ő látta, hogy ebből szakítás lesz, és ki akarta hozni belőlük, nem akarok pszichologizálni ezen, mert ehhez sem értek, de sok boldogságot mind a kettőjüknek, akkor ezek szerint valakinek másnak az oldalán.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyír gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Helyi információk első kézből. Szegény rádió. A közös

És ha már patikáról volt szó ebben az órában, ne feledjék, holnap Semmelweis nap, július 1-én szerdán a magyar egészségügyi dolgozók ünnepe lesz, vagyis a házi orvosi rendelők, a szakrendelők zárva lesznek, a gyógyszertárak ügyeleti rendben fognak dolgozni, a kórházak és az akut betegellátás működése természetesen zavartalan lesz.

Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában. Becker Bernadettel rádióztattak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre Vörös Nándi számít, hamarosan is jön a Ceglét hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig elvileg beköszönök holnap este. Addig is viszont hallásra.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet. A szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és Vörös Nándi vagyok, aki köszönti önöket, vagyis én köszöntöm önöket. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és van nekünk egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglitradio, ide is jöhetnek a válaszok, hogyha itt szeretnének válaszolni, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős kérdéssel megyünk ma, ami nem más, mint hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, akkor elküldheti nekünk, ugyebár ezzel a témával korábban foglalkoztunk, és maradtak olyan válaszok, amit nem tudtam felolvasni önöknek, ezekkel kezdünk, de jöhetnek újak, és a mai napon úgy tervezem, hogy ezt a kérdéskört lezárjuk teljesen, úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ma mindenkinek el kell küldenie, aki szeretne a műsorban szerepelni, úgyhogy várunk ilyen szereplőket, ez lehet főszereplő, mellékszereplő, bármi, és lehet film is, sorozat is, sőt, rajzfilm is lehet, mert a következő pont egy rajzfilmről szól. Azt írja Kat, hogy Mrs. Wicket, a főbérlőnő a Mr. Bean rajzfilm sorozatból, idővel megszoktam a kinézetét, de amikor először megláttam, rémálmaim lettek tőle, illetve nem konkrét karakter, hanem maga a film. Még kiskoromban sokat böngésztem a mesetévét, ahol többnyire verses mesék meg dalok voltak, ha jól emlékszem. Na, ezek között volt egy mese, amitől a fráz kerülgetett gyerekként, az volt a címe, hogy hát te ki. A film főszereplője egy fiú volt, aki az ágyában fekve nézett kifelé az ablakon a holdra, ami egy verset szavalt hát te kiről, a gyerekevő szörnyről. Hát nem is tudom, hogy gyerekeknek miért kell ilyet mutogatni, de minden esetre tényleg elég furcsa, és tényleg eléggé kellemetlen élmény lehetett, de azért mind a kettőt, az elsőt is és a másodikat is megszoktad előbb-utóbb, és hát ezek szerint mégiscsak nézted. Úgyhogy a válasz tökéletes egyébként, nem emlékszem egyik karakterre sajnos, de utána fogok nézni, és már megyünk is tovább. Azt írja nekünk végé, hogy Nagy Ervin a tanárban. Én talán pár részt láttam csak a Tanár című sorozatból, és nem tudom, hogy Ervin abban jó volt-e, ahhoz több részt kellett volna látnom, de én egyébként sok szerepben szoktam őt bírni. Leginkább mondjuk színházban, élő színházban láttam, és ott nagyon jó volt, ott nagyon bírtam. Hát ugye mostanság már annyira nem fogjuk látni színészként, legalábbis darabokban. Aztán itt van Sullivan Crossing férfi főszereplője, írja nekünk Judit. Pár filmben láttam, de fogalmam sincs miért, mert nem kedvelem. Igen, olyan van, hogy belefut az ember, és meglát valami olyan színészt, akit amúgy nem szeret, és azért még tovább nézi azt a bizonyos sorozatot, de igen, vannak ilyenek is, hogy elkapcsolunk. Ugye a legelső adásban, amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor megfejtettük, hogy nagyon sok oka lehet, hogy miért nem kedvelünk egy színészt, és nem csak az, hogy maga az ábrázata a színésznek kedvese nekünk, hanem a szerep, az által eljátszott karakter is olyan lehet, de akár még a szinkron is számíthat, hogyha nem olyan szinkront kap, amivel mi kedveljük, vagy esetleg lecserélik a szinkron hangot, vagy valami történik az eredeti hanggal, akkor is előfordulhat az, hogy egyszerűen nem nézünk tovább valamit miatta. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, tehát a Ceglét hangja mai kérdése. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ha volt ilyen, 0635-925-925-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: ahogy akarod.
1: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a mai már jól ismert kérdésünk, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és tulajdonképpen már elmondtam, hogy nem először vesszük elő ezt a témát, bent maradt válaszokkal kezdünk, aztán pedig jöhetnek az új válaszok a 0635-925-925-re. Edin azt írja, a Fallout soriban, aki a Ghoul-t játszotta, nevét sem tudom, de borzasztóan irritál a pasi, így aztán a harmadik résznél nem jutottam tovább, pedig kíváncsi lettem volna. Én ismerem a színészt, nem személyesen, de Walton Goggins, vagy Gogginsnak hívják az úriembert, és nekem még régebbi Tarantino filmekből, azt hiszem, hogy az Aljas 8-asban például biztosan benne volt, de sok más Tarantino filmben is láttam ezt az arcot, meg sorozatokban, és én nagyon kedvelem a színészt egyébként, úgyhogy ebben nem hasonlítunk egymásra, és ráadásul Ghoul-ként ebben a sorozatban, amire említesz, a Falloutban, gyakorlatilag az arcát nem is igazán lehet látni, hiszen egy félig maszkkal eltorzított arca van neki, és szerintem azt a szerepet is jól hozta, de hát ízlések és pofonok, pont erről szól ez a műsor, hogy megtaláljuk az ilyen különbségeket, de nekem abban pont szimpatikus volt, Edinának nem. Leona azt írja, hogy René Zellweger, a Chicago óta nem bírom elviselni a képernyőn, főleg mikor meglátom azt a popó száját, olyan érdekesen tartja, hogy kiráz tőle a hideg. Hát igen, azért René Zellwegert leginkább Bridget Jonesként ismerjük. Szerintem az

0: malac idegesítőek, sok gyerek szereti őket, de engem idegesít, ha csak meghallom valahol. Hát igazából itt sem derült ki, hogy melyik színésszel van esetleg problémád. Most próbálok olyat találni, aki a Monkot nem néztem, de a Jó barátok, a Trónok harca, Harry Potter, Gyűrűkor, ezek mind megvoltak, de hát ezekben nincs nagyon átfedettség. Talán a Harry Potterben volt olyan színész, aki a Gyűrűkorában is. Minden esetre téged úgy látom, hogy ezek a nagyon népszerű sorozatok zavartak inkább, nem mész a mainstreammel, hát ilyen is van. Megyünk is tovább Miklóssal. A Forma 1-et a két önajnározó, feleslegesen szakmázó, futamot unalmassá tevő pojáca kommentátor, akiknek időpillanat és gumimenedzselés minden második kifejezésük, monoton hangú kommentátor, lekicsinlő véleményezés mindenről és mindenkiről, vagy épp túlkompenzált dicséret áradata semmiért. Egyébként kicsit érzem, amit mondasz, szerintem Weber Gáborékra gondolhatsz, neki ugye mindig más a kommentátor társa, hárman váltják egymást talán. Minden esetre az tény, hogy szerintem aki Forma 1-es, az visszasírja néha azokat az időket, amikor még palikék voltak mondjuk, mert ez egy másfajta intenzívebb, vagy szújózoli intenzívebb közvetítés volt. Szerintem mondanak érdekes dolgokat egyébként, de a párom mindig azt szokta mondani, hogy elmehetnék kommentátornak is, mert kb. Mindent, amit én már észlelek és elmondok a futam előtt ülve, azokat egy fél perccel később ők is elmondják, ezért talán kicsit gyorsabb lehetne a közvetítés, ha én tartanám, majd erről tartunk szavazást, de inkább vezetem a Ceglét hangja című műsort, ami most egy rövid szünetre megy, mármint nem nyári szünetre, csak egy pár percre. Zenék következnek, aztán folytatjuk a kérdéssel, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorit miatta.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös

hangja az FM 92.5-ön egy ismerős kérdéssel. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Korábban már volt ez a témánk, de maradtak bent válaszok, és persze már érkeznek az újak is, úgyhogy mindenki figyeljen, de ma lezárjuk ezt a témát. Az előbb Forma 1-ről beszélgettünk, pontosabban a kommentátorokról, és azon gondolkodtam el a zenék alatt, hogy tulajdonképpen ez is megtörténhet, hogy ha valakit nem kedvelünk, mert önajnározó, most mondtam egy olyat, amit Miklós használt még az előző blogban, akkor minél tovább hallgatjuk, és hallgatjuk, mert a Forma 1-et nézni szeretnénk, akkor egyre inkább unszimpatikussá válik ez a figura, mert bármi, ami zavar benne, azt újra előhozza, akkor még távolabb kerül, és a végén meg tudjuk utálni az adott személyt. Szerintem ez a sorozatokban is pont így van, hogy mondjuk egy karakter negatív, és minél rosszabb dolgokat cselekszik, annál inkább utáljuk. Ezért megutáljuk a színészt is, és egy másik sorozatban, ahol lehet, hogy jó karaktert játszik, már nem tudjuk megkedvelni. Szóval érdekes ennek a pszichológiája, de nem akarok okoskodni, megyünk tovább László üzenetével. Azt írja, hogy a szolgálólány meséje, egyszerűen nem bírtam elviselni a főszereplő csajt. Hát ezt még nem láttam, egyébként bakancslistás, valamikor el akarom majd kezdeni, nagyon sokan dicsérik, van akik nem. Minden esetre, hogyha már a főszereplőt nem kedveled, és mondjuk nem is azért, mert láttad másban, csak egyszerűen unszimpatikus, akkor tényleg nehéz végignézni a sorozatot. Zsuzsanna írja, hogy volt ilyen a Híd, baromire érdekel, de nem bírtam azt a, hát én nem mondom ezt a szót, feneket, nem így írja, de a hölgyre utal ezzel. A Híd az, azt hiszem az a sorozat, amikor skandináv országban pont az ország határon egy híd közepén történik egy gyilkosság, és talán a holttest egyik fele az egyik országban, a másik fele a másik országban van, nem biztos, hogy ez az, de nekem erre emlékeztet, viszont én ott nem utáltam egy színész se, aztán lehet, hogy az én gépezetemben van a hiba. Azt írja Pip Gábor, hogy Stranger Things minden egyes szereplő irritált. Hát azért az durva. De akkor megvan az is, hogy ez nem a te sorozatod, akkor nem kell végignézni. Meg hát azóta már végé is lett, hogyha jól emlékszem. A beavatott sorozat főszereplője, a csaj totál alkalmatlan, a kemény arc gyerek meg túl kemény benne. Na, ezt a sorozatot nem is ismerem, de azért köszönjük szépen Illésnek. Gáborral megyünk tovább, barátok közt, Miki bátyja, Zoli meghalt, aztán elég is volt, számomra már nem volt izgi tovább. Hát Zoltán az még a sorozat legelején halt meg, azt hiszem, és akkor nagyon sokat nem néztél belőle. Igen, hát valakinek nem a világa a szappanopera meg ez a napi sorozat, akkor ezek szerint neked hamar eljött ez a pont. El sem kezdem inkább, félben még nem hagytam sorozatot, ez Gyuri írta nekünk, tehát hogyha lát valaki olyat, Gyuri a képernyőn, aki nem tetszik, akkor inkább nem is kezd bele, mert félben még nem hagyott sorozatot, hát ez egyébként dicséretes, hogy minden sorozatot befejeztél, amit elkezdtél. A rosszabb az, amikor maga a cég mondja, hogy nem fejezi be, és két évad után, amit megszerettél, egyszer csak elvágják, mert nincs rá pénz, nem volt olyan népszerű, nem tudom, vagy éppen írói válság van. És akkor elvágják a sorozatot, és akkor sosem tudod meg a végét, pedig egy csomó időt rászántál, hát ez azért rossz. De ugyanilyen a Trónok harca is bizonyos szempontból, mármint a könyvekről beszélek, mert hogy R.R. Martin, George R.R. Martin nem fejezte be még az utolsó könyvet, szóval a sorozatnak is ugyan furán lett vége, mert nem derült ki, hogy hogy is akarta volna lezárni a valódi író, ezért a sorozat írói kitaláltak valami más befejezést, nem feltétlen ugyanazt, és hát így eléggé kurtára sikerült. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, még mindig ez a kérdésünk, 0635 925 925-ös. Hey, információk első kézből. Szeglét Rádió, a

0: Már megyünk is tovább a Ceglét hangjával, kedves hallgatók. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta. Harmadszorra foglalkozunk ezzel a témával, de most utoljára, úgyhogy aki még akarja, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre a válaszát. Julian azt írja, én inkább a szinkronnal voltam így, idegesítő volt, nem illett a szereplőkhöz, például Scarlett az elfújta a Steel folytatásában. Sajnos ez nincs meg, de hiszek neked, hogy ez idegesítő volt. Bianca azt írja, Emir a végtelen szerelemből. Erről a sorozatról sem tudok, hallottam a címét, de nem néztem, úgyhogy ezt nehéz megmondani. Pacey a Dawson és a Haverok című sorozatban. A sorozat maga megvan, a karakter nincs, és ami még nincs, az a név az üzenet végén, szóval nem tudjuk, kitől kaptuk, de köszönjük azért a választ. Ditta azt írja, irítségből a főszereplő nő végén már szerethető lett, csak el kellett azért jutni oda. Annyi maradt le, csak kedves Ditta, hogy melyik sorozatról beszélgetünk, de igen, ezek szerint van ilyen is, hogy meg lehet szeretni valakit. Norbert azt írja, hogy bár nem sorozat szereplő és a filmjei jók is lennének, de ha Nicolas Cage játsza benne a főszerepet, akkor nálam felejtős. Annyira nem neki való a színészkedés, a Las Vegas végállomás az egyetlen kivétel. Ugyanez a helyzet Jason Segel-lel irritáló, ja és itthon már a feljebb említett Németh Kristóf is. Igen, Németh Kristófot még az előző adásban beszéltük ki, és Nicolas Cage-ről csak hagyd mondjuk annyit, nem akarok reklámozni semmilyen sorozatot, de egy pókember feldolgozást, a Noir címűt most nemrég leforgattak vele, és szerintem ebben a szerepben kifejezetten jó. Hát már csak azért is izgalmas, hogy egy idős és lerobbant pókembert hogy is lehet eljátszani, hát szerintem ez egy izgalmas kérdés, főleg, hogyha Nicolas Cage kapja ezt a szerepet. Nem véletlen a döntés, de most a hátteréről nem akarok hosszabban mesélni. Szerintem ez egyébként bejött neki, de a filmekben én sem igazán kedveltem Nicolas Cage-et. Az éles elmékből Astrid, ezt Zsuzsa írta nekünk, sajnos megint csak bámulok magam elé, mert nem ismerem az éles elméket, mármint a sorozatot ismerek éles elméket, de nem ebben a kontextusban. Barbara írja, hogy az operában a Carmen, az operát ugyan nem hagyodott, de örültem, mikor végül feldobta a pacskert. Hát ez nem szép dolog, azt kell, hogy mondjam, de vicces megfogalmazás. Igen. De valamikor direkt ilyenek a szereplők, szóval az alkotó szándékát se felejtsük ki a képletből, és lehet, hogy egy nagyon irritáló karaktert nagyon jól el kell játszani ahhoz, hogy tényleg ilyen legyen, szóval az is valamilyen szintű tehetség. Tünde írja, hogy főszereplő nem volt, viszont ha Szabó Zsófit bármelyik sorozatban meglátom, az egyből tiltó listás lesz. Hát igen, így egyszerre mozgunk külföld és magyar vonalon, kinek mi? Tamás azt írja, imádom a Csengetett Milord sorozatot, de Miss Poppy kibírhatatlan, elviselhetetlen, stb. Szerintem itt megint arról van szó, amit már többször is beszéltünk, hogy neki pontosan ilyennek kell lennie, és ezt nagyon jól hozza, csak közben minket, nézőket idegesít. Igaz, nem sorozat, de ha meghallom Csobot Adélt, egyszerűen rosszul vagyok, de hasonlóan Tom Cruise és Leslie Nielsen. Hát Adélnak van egy bizonyos hangszíne, ami meg hát ugye a viselkedése is, aki hát sok mindenkit megoszt, ezt mondhatjuk így, azt hiszem. Tom Cruise hasonló, meg, de azt szerintem elvitathatatlan, hogy nagyon sok mindent megcsinál ő maga a filmjeiben, tehát egyben kaszkadőr munkát is végez. Leslie Nielsen pedig az egy személyes, tehát a személyes istenem, én nagyon szerettem a filmjeit, de ismerek olyan embert, aki szintén ráz a hideg tőle, nem tudja elviselni, szerintem meg nagyon jó volt azokban a szerepekben, amikor már viccesre vette a figurát, én nagyon szerettem. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, a második órában még ez lesz a kérdésünk, tartsanak velünk akkor is.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM

0: Beglin Rádióban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: time.
1: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben még mindig ugyanaz a kérdésünk. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Harmadik, de utolsó alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a bent maradt üzeneteknek a végére értünk, jönnek azok, amiket ma küldtek el nekünk a kedves hallgatók, és még mindig elküldhetik a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Küldjék is el, mert hogy ebben az órában már befejezzük ezt a témát, úgyhogy mindenki, remélhetőleg mindenki sorra kerül a végéig. Szulajmán, amikor Hürremet lecserélték, írja nekünk Zsanett. A sorozat megvan, Hürrem karaktere is megvan, de arra már nem emlékszem, hogy mikor történt az a csere, vagy hogyan, és arra sem, hogy mekkora botrány volt ebből annak idején. De tény, hogy amikor egy ilyen fontos szereplőt lecserélnek, az kellemetlen tud lenni. Nem kimondottan egy szereplő, hanem egy egész film idegesített, írja nekünk Szilvia. A Szomszéd tehene és az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár. Szerintem nem voltam ezzel egyedül. A Szomszéd tehene az RTL-en ment, a Bödörék pedig a TV2-n ment, amikor azt hiszem, hogy Stoll András teljesen elcsúfították, és egy ilyen falusi karaktert kellett játszani, aki Pestre költözik. Szerintem nagyon mellé ment az a sorozat. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb lett volna eleve egy olyan színész találni, aki hasonlóan néz ki, mint a karakter, akit el kell játszani, és akkor nem kell mindig megcsinálni a sminket, meg beállítani a haját, meg minden, hanem egyszerűen eljátsza az, akire ez a szerep íródott, nem pedig egy Stoll András, aki hát mondjuk, hogy nem tündökölt ebben a szerepben talán. Ezt így egységesen kijelenthető, azt hiszem. Zoltán azt írta, a Fekete vitorlákat Szabó Simon szinkronja miatt nem néztem, angolul inkább, a többiek remekeltek, borzasztóan irritált, nem illett a karakterhez. Igen, erről is beszéltünk, hogy sokszor van olyan szinkron, nem sikerül jól, és ezért nehéz. 2010 óta kb. Bármi, amit elkezdtem nézni, ezt Gábor írja. Hát azért egy pár példát mondhattál volna, vagy színészre, vagy pedig esetleg sorozatra vagy filmre, hogy tudjuk, mikre gondolsz. Lajos írt példát, méghozzá színésznőket, kettőt is, Bella Ramsey és Daisy Ridley. Szerintem Bella Ramsey-t már sokat bántottuk idézőjelben az első adásban. Nagyon nem szeretik a kedves hallgatók, erre már rájöttünk, ugye mindjárt mondom, hogy melyik sorozatban egy játék feldolgozása, és akkor ott menekülnek az ilyen gombalényektől, nem fogom tudni sajnos a nevét, de minden esetre egy ilyen horror sorozatban szerepelt, és nem kedvelték. Daisy-t pedig hát a Star Wars-ból ismerhetjük, de az újabb részekből, ugye Rey-t játsza ő benne. Én kedveltem, de azt is értem, hogy miért nem, mert nagyon sok ilyen hangot is hallottam. Zalán a Pokoli rokonokból, ezt Zoltán írta nekünk, a Pokoli rokonokból talán két részt láttam, a legelejébe belenéztem, hogy mégis a magyar sorozatgyártás most hol tart, engem nem vett le a lábamról, és nem is tudom, ki a Zalán karaktere, de köszönjük a véleményt. Csilla pedig azt írja, én egyszer Elena miatt félbehagytam a Vámpír naplókat, de azóta újrakezdtem, és ha tehetem, inkább a mellékszereplőkre figyelek. Ez is egy jó megoldás, hallgassuk meg, mit mond, de ne nézzünk oda. Ezt is meg lehet csinálni, hogyha valaki nagyon unszimpatikus. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Hamarosan a kérdés, vagyis hát a téma végére érünk, úgyhogy ha még gondolják, 0635 925 925-ös. FM 92 Ősz, Ceglét Rádió.

Folytatódik a Ceglét hangja, kedves hallgatók. A kérdésünk nem más, mint hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és az előző blogban Bella Ramseyről is beszélgettünk, pontosabban egy hallgató írta, hogy őt nem kedveli, és nem tudtam a sorozat címét megmondani, de utána néztem. The Last of Us, ez a sorozat címe, ami játékból készült, és a játékban szereplő kislányt játssza Bella Ramsey, és nagyon-nagyon nem szerették a legtöbben. Valaki szerint nagyon jó színész, valaki szerint ez a szerep vagy karakter nem illett hozzá. Én a Trónok harcában láttam őt, egy nagyon fiatal uralkodót játszott, aki aztán talán sereget is vezetett, nem tudom. Minden esetre abban szerintem jó volt, az a karakter illett hozzá, a másikat pedig nem láttam, úgyhogy nem is nyilatkozom erről. Azt írja nekünk Ervin, hogy Izaura, két pasi Catcher, Zorro a Hopkins, Popeye, Robin Williams, komplett jó barátok, kuka az egész. Hát a jó barátokról szerintem a világ nagy része nem így vélekedik. Én Popeye-ként nagyon régen láttam a Robin Williams-féle filmet, de én úgy emlékszem, hogy nekem gyerekként tetszett. És hát az Izaurát pedig abban meg az koromból fakadóan kimaradtam, de nagyon szépen köszönjük értékes válaszát Ervinnek. Ilona, The Walking Dead az összes szereplője miatt borzalmasak, vontatott, harmadik évadig jutottam nagyjából, 5 éve

de az meg ugye nem határozza meg, hogy ki milyen színésznő játszotta Lashanát benne. A Good Doctor főszereplője, ezt Imre írta, hát én ezt a srácot nagyon bírom. Ő játszott ilyen thriller sorozatban is, és pont attól, amiért ilyen, hát nem is tudom, érzelemmentesen tud nézni az a srác, nekem azt nagyon jól hozza. A Good Doctort azt nem néztem, viszont ugye azt hiszem, hogy ő ott abban egy autista doktort alakít, és szerintem jól hozza azt a szerepet is, már amit így bemutatókból meg ilyesmikből láttam. Kalán néni, ezt Hajnal kell írni nekünk, hát Kalán néni az egy rajzfilmsorozat volt, nem? Nem, az egy mese. Nem baj, azt is nyugodtan írhatod. Kalánka, nyakában lóg egy kis aranykanál, csengettyű rajta, csak is nyerre vár, csipi-csipi-csipi-csupi-csupi csodák. Nekem ez ugrott be, lehet, hogy nem erre gondol Hajnalka, de tényleg fura volt az a néni egy kicsit, most így belegondolok. Köszönjük szépen. Zsanett azt írja, a Szőke Kóla, hogy az mekkora barom film, végig se néztem. Hát, de annak pont az volt a szerepe, az egy ilyen szatíra tulajdonképpen, hogy ilyen furcsa legyen, és megmutasson egy érdekesebb, egy másik aspektusát a világnak, vagy a közegünknek, de ízlések és pofonok, megint ezt tudom mondani, valakinek persze nem jött át. Zsolt pedig azt írja, hogy Eric Roberts, amíg zenélünk, utána is nézek ki Eric Roberts, mert én bevallom őszintén nem tudom, hamarosan folytatjuk, tartsanak velünk.

0: Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a kérdésünk, és már csak két blokk van hátra, úgyhogy ha valaki még el akarja küldeni, akkor nagyon gyorsan 0635 925 925, és egyébként ki fog maradni ebből a műsorban, mert ma zárjuk ezt a kérdést. Azt írja nekünk Dávid, hogy az összes látványszínész, mint Jason Statham vagy Vin Diesel. Értem, tehát azokra gondolsz, akik izmosak, nem igazán tudnak jól játszani, de jól mutatnak a kamera előtt, és akkor hát ezért teszik be őket. De egyébként szerintem Jason Stathamnek van egy-két szerepe, amiben jót alakít, sőt, hogyha Vin Dieselre gondolok, akkor volt ez a Gorilla bácsi című vígjáték, szerintem az egy eltérő szerep, de kicsit ugyanez Arnold Schwarzenegger az Ovi zsarúban például, ami szerintem egy nagyon sikeres film lett összességében, de mégis inkább az akciófilmekről híres. És igen, itt felmerül a kérdés, hogy ki mennyire jó színész, vagy inkább csak jól mutat-e a képernyőn. László azt írja, hogy Michel folyton a kamerába nézett, mintha lelkembe bámult volna. Nem is mondom, hogy milyen Michelre gondolhatott itt László, de mindenkinek a fantáziájára bízom. Köszönjük a választ, engem megmosolyogtatott. Aztán itt van Zoltán üzenete, manapság több olyan sorozat van a streaming szolgáltatóknál, a főszereplő a saját neméhez vonzódik, na azokat azonnal skippelem, mihelyest kiderül, sajnálom, ez van. Igen, hát elég konzervatív nép a magyar, én azt mondom, hogy az életnek ez is része, és hogyha ez egy sorozaton is megjelenik, nekem azzal igazából különösebb bajom nincsen, úgyhogy engem biztos, hogy nem riaszt el egy ilyen dolog, de van, akit igen, és ezt is megértem. F. Zsoltné azt írja, hogy volt és most is van. Ez nagyon jó, köszönjük szépen ezt a választ is, de azért még jobb lett volna, hogyha némi konkrétumot, vagy egy sorozatot, vagy egy színészt, vagy bármit leír nekünk a kedves hallgató. Nem tette meg, úgyhogy megyünk is tovább. Ginger írja nekünk, hogy sajnos én Robert De Niroval és Benicio Del Toroval vagyok, így, ha meglátom a filmben, képtelen vagyok tovább nézni, akármennyire is tetszett addig, ez van. Az nagyon durva, de moziból is kijössz, akkor ezek szerint elhiszem, hogy ennyire zavarnak, de akkor fel kell készülni, hogy hol fognak feltűnni, és akkor talán olyan filmre be se kell ülni, vagy nem kell elindítani. Del Toro az meglepő, mert Robert De Niro-t valahogy meg tudom érteni, bár ő is nagyon nagy színész szerintem, főleg a régebbi filmjeiben azért nagyobbakat alakított, most már inkább átment erre a vígjáték vonalra, de Del Toro szerintem ő nagyon karakteres, és általában jól is hozza a szerepeit, meg vagyok lepve, de hát ez van. Aztán Quantico, ezt Nóra írja nekünk, a főszereplő karaktere, Priyanka Chopra, most próbáltam megnézni a sziklát, hát ha más a másik szerepben, de a felénél feladtam. Hát ezek szerint akkor ő nem jön be, ne erőltes Nóri, azt mondom, hogy ezt a vonalat. Bernadett azt írta, hogy olyan még nem volt, max arrébb pörgetek, de azt is, amikor már másodjára nézem, nekem az a halálom, amikor meghalnak a kedvenc főszereplőim. Hát igen, ez azért rossz dolog, de valahol pont ez is a feladata egy sorozatnak, hogy az érzelmeinkre hasson, és valamikor így hatnak az érzelmünkre, hogy egy adott karaktert kiírnak belőle, valamilyen baleset éri, meggyilkolják, nem tudom, bármi történhet vele, de igen, ez így működik, és pont ettől szeretjük a sorozatokat, azt hiszem, jó esetben, vagy ettől is. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk, 0635 925 925, hogyha még idegesítő színészeket vagy sorozatokat küldenének nekünk, de már csak pár perc van hátra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

kedves hallgatók, a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában. A témánk nem volt más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. Ha volt ilyen, akkor elküldték nekünk, most már ne küldjenek, lezárjuk ezt a kérdést és a műsort is hamarosan. Jönnek tehát az utolsó üzenetek, úgyhogy ennyi fog beleférni, amennyi hátra van. Péter azt írja, a szomszédokból szinten mindenki. Egy érdekes vélemény, senkit nem szerettél a szomszédokban, de valószínűleg mégis nézted, mert nem nagyon volt más lehetőség. Szerintem azért voltak jó színészek a szomszédokban, de azt megértem, hogy idegesített meg az egésznek a lassúsága, de egy nagyon érdekes korlenyomat volt szerintem a szomszédok. Azt írja Ildikó, hogy engem a török filmek idegesítenek, ahogy a férfiak lenézik a nőket, és ahogy 5 percig csak gyűlölettel néznek egymásra, miközben szól a cincogó zene, és nagyon sok ideges fejet is küldött nekünk Ildikó. Hát igen, igen, előttem van a jelenet, ahogy tényleg valami pengetés szól, és akkor néznek egymásra gonoszan, aztán jön a reklám, és folytatódik a nézés. Hát igen. László azt írja, a Hannibal sorozatban a főszereplő látnok FBI-os csávó karaktere volt már idegesítő, mint ha beletennéd egy pszichotrillerbe Harry Pottert. Ezt még Mads Mikkelsen sem tudta ellensúlyozni. Én néztem azt a sorozatot, pontosabban végignéztem, én bírtam. Igen, csak brutális jelenetek vannak benne, de ettől függetlenül nekem átjött az a sor, és nem emlékszem, hogy idegesített volna az FBI-os csávó, de megmondom őszintén, arra sem emlékszem már, hogy kijátszotta ilyen távlatokban. Minden esetre köszönjük az üzenetet. A mi kis falunk makogós manusa, ő nálam kiverte a biztosítékot, pedig a sorozatot nagyon szerettem, de emiatt és a szereplőgárda cserélődése miatt abba hagytam a nézését. Tudom, kiről van szó, de azért azt tegyük hozzá, hogy ezt a fajta dadogást, makogást, ezt nagyon nehéz lehet ennyire jól hozni. Szerintem nagyon zsenia, hogy ezt eljátsza. Tehát olyan, mintha ösztönösen így beszélne tényleg, pedig a színész valószínűleg nem így beszél. Úgyhogy nekem az bejön ilyen szempontból. Igen, kicsit talán koptak a színészek, nem annyira jó már az alapszereplő gárda, mint régen volt, de azért egy-két rész az nagyon jó tud lenni még ma is. Glenn Powell bár filmekben játszik, de nyálas vigyora, nem bírom, írja nekünk Laura, a Top Gun Maverickben játszott, Tom miatt néztem meg a filmet, de mikor megláttam, majdnem kimentem a teremből, nem szeretem. Igen, hát azért, hogyha az ember elég kíváncsi a sztorira, szerintem az akkor nem megy ki a filmről, még akkor sem, hogyha van egy ilyen szereplő, maximum tényleg rá kevésbé kell figyelni. 2 üzenetünk maradt. Éva azt írja, jó barátok, Mónika, de lehet, hogy csak a magyar hangja miatt nézhetetlen számomra. Mónikának azt hiszem, hogy nem kökényesi Ági, az Rachel, hanem Kis Erika. Kis Erika volt a hangja, akinek én kifejezetten szeretem a szinkron hangját, meg Kis Erikát is szeretem amúgy, de én azért szerettem meg, mert a Dragon Ballban a Bulma karakterének volt ő a hangja, és hát Bulmáim mindenki oda volt annak idején általános iskolában, de a lényeg az, hogy én innentől kezdve az ő hangját nagyon kedveltem, és szerintem Mónikaként is tök jó hangja. Az utolsó üzenetünk pedig Annáé, a gyilkos elmékben van az a halál idegesítő szőke, call centeres nő, aki folyton okoskodik. Bár nem tudom, mert miatta egyáltalán nem néztem a sorit. Gondolom, annyit megnéztél belőle, hogy rájöjj, hogy ő több részben is vissza fog térni, és mindig okoskodik, és ezzel ki is írta magát a sorozat, meg ez a színésznő is az életedből. Hát köszönjük szépen, tanulságos adás volt ez is, kedves hallgatók, a főszereplős témát ezennel lezárom, és holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Remélem velem tartanak akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Szerdai félig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezérterek között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Cegléd Rádióban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggorni közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: tovább félned, már senki sem bán.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
1: Az időjárásról.
2: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már? És esténként várod,

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Szerdai félig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezérterek között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.